0: Bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1...

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban. Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Bírált a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást, hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
2: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között napelemes rendszer kerül felszerelésre az épületre. A tervben lévő fejlesztésekről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak.
3: Egy Kft. Működteti a Babits Mihály Kulturális Központot, ennek a Kft.-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni, illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Pupréka az Ulaanbaatari Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreddin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Ballhaus Masha ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. 1,5 perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Nálad csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást Hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
2: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: 2026. május 16-án a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület látta vendégül több nyugdíjas klub egyesület tagjait, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. Mint írják, az eseményre Pusztahencséről, Kajdacsról, Nagyszékelyből, Bogyiszlóról érkeztek a szépkorúak, hogy találkozzanak egymással. A vidám hangulatú napot egy finom ebéddel koronázták meg a vendéglátók, a programot pedig a résztvevők műsorai színesítették.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a Suha.

0: Books FM.
1: Proud Mary. It's the way we do. Proud Mary.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj,

0: törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Bírálta a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Cucor Márta sírján eltett látogatás Dunaszentgyörgy község önkormányzata. Cucor Márta a település pedagógusa volt, aki több évtizedes tanítói pályafutása alatt rengeteg kisdiák útját egyengette. Az emlékére létrehozott díjat az önkormányzat minden évben egy vagy több olyan ballagó diáknak adja át, aki tanulmányaiban, közösségépítő tevékenységében kiemelkedő munkát végzett. Ehhez kapcsolódóan a 8. osztály tanulói látogattak el Márti néni sírjához, hogy együtt kifejezzék tiszteletüket a munkássága előtt, amely mint tanítóként mindemberileg példaértékű.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Pupréka az Ulaanbaatari Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreddin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Bálhausz Mása ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője, a verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot szevasztok, június 21-e vasárnap van, 7 óra után járunk 8 perccel, és már most 25 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, a Lajos, Leila, Lujza és Olga nevű hallgatóinkat, illetve sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen lehet zenét kérni, üzenetet is továbbítok, de ezt ti már nagyon jól tudjátok. Nézzük az első blokkot a második órában, az előadók pedig az AHA, P-Mobil és a Rolling Stones.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: Rolling Stones, ez még mindig nagyon rendben van. 7 óra 22 perckor jöjjön a mai első kívánság teljesítése. Ábrám László, Nagyszolán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek. Paolo Zavalloni, olasz énekes zenekarvezető, zeneszerző emlékére, aki El Pasador néven vált népszerűvé Európában, egyik legnagyobb slágerével, mely Szerelmi vallomás is egyben. Címe: Kedvesem, szerelmem. Tudjátok, ez az a Madame Mia, Mora Mia. Mindjárt játszom élőbe is. Aztán jön majd a Cool and the Gang, és a Hungária zárja ezt a blokkot.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 33 perc van. Fenyvesi József barátom Whitney Houston csodálatos dalával köszönti ismerőseit, barátait, rokonait. Kívánva nagyon jó pihenést. Ja, és Józsi, finom volt a cseresznye. Köszönöm. Whitney Houston, generális Carpenters a következő blokk előadóinak sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: Az elmúlt percekben a Carpenter zenész, és hát ez volt az első olyan igazi női zenekar, ahol a dobos is nő volt. Megyünk tovább, mégpedig időjárás előrejelzéssel. A nap első felében a fátyol és gomoly felhők mellett még nagyrészt napos idő várható és csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 21-27 fok közé csökken a hőmérséklet, már ha ezt csökkenésnek lehet nevezni. Hát fázni nem fogunk, úgyhogy továbbra is javaslom a napolajat, a folyadékot, árnyékos helyet, és hát az odafigyelést arra, hogy nehogy felpörzselődjünk. Jön egy kis száguldás Cserháti Zsuzsával és Charlie-val, aztán Don McLean 1971-ben elénekli az amerikai Pite című opuszt, amit utána Madonna vitt igazán nagy sikerre.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 perc múlva 8 órakor jön Gabi a legfrissebb hírekkel, addig két dalra még, ha sietek, van idő. Az előadók pedig a Spotnix, és akkor innentől kezdve lehet következtetni. Gitárzene jön, még pedig egy kicsi szellemlovaglás, aztán az órát Derhusza John felvételével, a Nyikasze Peremennumval zárjuk, és utána mondtam volt, jön Gabi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 499 000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
2: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitott

0: találták meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást Hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
1: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
0: Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére június 22-én hétfőn és június 23-án kedden 8:30 és 15:30 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjen község önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki Koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 21-e vasárnap van, 8 óra után járunk 7 perccel, és már most 28-29 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Alajos, Leila, Luisa és Olga nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is kereshettek. És akkor nézzük a harmadik óra első blokkjának kínálatát. Bryan Adams 1997-ből, aztán Bikini és Donna Summer zárja majd a sort.
3: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 19 perckor egy újabb kívánság teljesítésével folytatódik a koktél. Szia kedves Suki, szép reggelt! 46 éve hunyt el Bert Kaempfert, német zenekari karmester, multiinstrumentalista, zenei producer, hangszerelő és zeneszerző. Könnyen hallgatható és jazz-orientált lemezeket készített, és számos ismert dal zenéjét szerezte, többek között az Idegenek az éjszakában címűt is. A mai reggelen egyik legnagyobb szerzeményét szeretném kérni 62-ből, melynek címe a Lüktető Safari. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról, Tibi kedvéért forog ez a felvétel, de a blogban lesz még a Hedevé, illetve a harmadikként a Korda, Balázs, Klári duó is megszólal majd.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: Jó volt hallgatni az iménti duót, lesz duó hamarosan új is. 8 óra 31-kor megyünk tovább. Andrásnak üzenem, hogy ez lesz a tizedik már, mint az a azok felvételek között, amit listáját megkaptam tőled. Jöhet egy újabb lista, jó zenéket szoktál válogatni, mint például a mostanit, az utolsó tánc Texasban. Ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még a blogban Lenny Kravitz és Albano Romina Powerrel az oldalán.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 43-kor jöjjön az időjárás jelentés, hát változatos lesz, kánikula is, meg vihar is, de nézzük a részleteket. A nap első felében fátyol és gomoly felhők mellett még nagyrészt napos idő várható, és csak helyenként eshet. A déli óráktól azonban előteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több felé akár hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Délutánra általában 31-37 fok közé melegszik fel a levegő, késő estére 21-27 fok közé csökken a hőmérséklet, hát nem fogunk fázni, az biztos, tehát viharok is lesznek. Pillanatnyilag az ételkörzet hőmérője 28 Celsius fokot mutat. Három szám a blokkban, Hollies, Republic és a Cutting Crab az előadók.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 55 perc van, egy felvételre maradt idő, de még mielőtt elindítom a BG's Secret Love című opuszát, figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat. 9-kor jön Gabi a hírekkel, aztán jön a Best of Szabad Péntek Tamással, Gabival, Józsival. 10 és 11 között Best of élesztő, majd 11 és 12 között heti körkép, az esemény összefoglalója a hétnek. És ne felejtsétek, ma van apák napja, illetve a zene európai ünnepe, és hát mi ezt megünnepeltük, remélem ti is így gondoltátok. Jövő hétvégén megint nosztalgiázhatunk. Találkozunk akkor is, elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél a Fox FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarra! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bírálta a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament

0: elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a hetes cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Június 20.00 óra óta június 23-án éjfélig az ország egész területén másodfokozatú hőségriasztás van érvényben. Ezzel összefüggésben a Tolna vármegyei kormányhivatal arra kéri a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjanak hűvös helyen, gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy állatot parkoló autóban, valamint védekezzenek a káros UV-sugárzás ellen. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a hőségriasztás június 23-án éjfélkor automatikusan megszűnik. Sárszentlőrincen bankautomatát helyeztek el, adta hírül Sebestyén Ákos a település polgármesterek közösségi oldalán. Mint írja kedden, beszerelésre került az ATM az orvosi lakás garázsából kialakított helyiségbe, melyet bárki használhat ettől kezdve. A település vezető arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak a helyiségre és annak berendezéseire, valamint amennyiben bármilyen probléma adódik az ATM működésével kapcsolatban, abban az esetben a készüléken feltüntetett telefonszámot hívják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Kupréka az ulánbátori Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreddin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Balhaus Masa ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Kupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamás a Harmad Gabival, és vendégünkkel Balla Csaba politológussal. Folytassuk a Fidesz kongresszussal és a Orbán Viktor 10 pontjával, mert hogy felsorolta, hogy szerinte mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez, és ő 10 tényezőt nevezett meg. Ezek közül az első, hogy nem volt elég vonzó a választási üzenetük. Itt nyilván adódik a kérdés egy jobboldali politológustól, hogy vajon hogy lehetett az, hogy egy olyan párt, ami 16 éven keresztül vezette ezt az országot, hogy nem tudta belőni megfelelően azt, hogy mi legyen a legfontosabb választási üzenete.
2: Hát feltéve, ha igaz az, amit állított.
1: Hát nyilván.
3: Hát nyilván nem működött, az látszott, mert az eredmény az megmutatta, hogy nem működött. Most az, hogy tudták-e, vagy nem tudták, hogy erről keringenek legendák, hogy volt egy kör, aki tudta azt amúgy, hogy mik a valós közvéleménykutatási adatok, vagy nem tudták, eltitkolták, ez sajnos nem derül ki, de az biztos,
2: mi a tipped? Mert ez én most már kíváncsi vagyok.
3: Nekem az a tippem, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy nem volt néhány ember a Fidesz vezetésében, aki tudott arról, hogy amúgy mik a, hogy a mediának a számai azok igaziak.
2: De mindig keringtek arról is információk, hogy az előző, illetve az azt megelőző kétharmados győzelemnél is voltak, akik már pakoltak. És meg, ők maguk is meglepődtek. Tehát lehet, hogy annyira megszokták, hogy...
3: Hát
2: hogy...
3: 2022-ben én úgy tudom, hogy ott délután egy órakor kezdtek el nem pakolni.
2: Na, akkor ugyanarról beszélünk.
3: Szóval előtte...
2: Délután egykor.
3: Igen, igen. Szóval választás napján, ahogy jöttek be mindenféle adatok, mert nyilván ugye terepen kim vannak az aktivisták.
2: Mennyien jöttek szavazni?
3: Igen, mert jönnek az információk, nyilván ez minden pártnak.
2: Mosolyognak, nem mosolyognak.
3: Igen, igen. És akkor...
2: Kubatov listán lévő személyek.
3: Hát meg az MSZP-nek a listáján lévő személyek, meg a Tisza listáján lévő személyek.
2: Jó, de a leghíresebb még mindig a
3: Kubatov. Persze, nyilván.
2: És mi ebben a rádióban
3: meg a legjobban működő.
2: Mi ebben a rádióban egyébként is szeretjük a Kubatov nevét mondogatni.
1: Főleg hát a foci kapcsán.
2: Hát azért. Kapcsán, hát ugye a Paks és a Ferencváros.
3: Tisztában vagyok vele, hogy valahogy egy kis konfliktus.
2: Tehát ezért mondtam hangosabban. Na mondja csak.
3: De, és akkor ott délután jöttek olyan üzenetek lefelé a vidéki választókeretbe, hogy nyugalom, jók leszünk, meg lesz, sima lesz. Most vasárnap, illetve április 12-én vasárnap, akkor is ugyanezek az üzenetek jöttek, hogy rendben vagyunk, a fideszes szavazók mennek el nagyszámban szavazni, vidéken tarolás lesz minden, hát aztán megláttuk, hogy nem így történt, hanem a fordítottja. Nem mondom, hogy szándékosan vezették félre a hátországot, De nagyon csodálkoznék azon, hogyha nem lettek volna olyan gondolkodó emberek a Fidesznek a legfelső vezetésében, akik tudták értelmezni a mediánnak a közvéleménykutatásait.
1: Egyébként én ezzel tudok azonosulni, valószínűleg azért valaki csak látott a pályán, már csak azért is, mert egyébként Orbán Viktorra pont azt szokták mindig mondani, hogy mindig kettővel előrébb jár másokhoz képest, tehát úgy meglepődnék rajta, és egyébként még ezt alá is írom, mert szerintem egyébként tényleg nagyon jó stratégiai érzéke, taktikai érzéke van a fickónak, és nagyon fel...
2: Nézed a VB-t?
1: Nem.
2: Egy bizonyos Luka Modric hozta össze az első 11-est, aki látott a pályán, előre lát a pályán, de 40 éves. Úgy néz ki, hogy valami mégis történik az idővel.
3: Nem látott, elők. És azt nem látta.
2: Na, de ez az. Pedig ő érezte korábban is, csak azért akartam mondani, hogy lehet, hogy az idő néha nem.
3: Rugott a labdáért a saját 16-osán belül, és látszott az arcán, hogy nem látja, nem hogy jön a másik játékos, akibe bele fog rugni.
2: Uh-huh. És ha valaki nem tudná, Modric jobb focista, mint Messi meg Ronaldo.
1: Jó, igen, és hozzá. Most nem értem a párhuzamot, ne haragudj.
2: Hát, hogy a korral elveszítesz bizonyos dolgokat, vagy megszokod, hogy mindig bejön az, amit érzel.
1: Ja, értelek, jó, így értem.
2: Most foci hasonlatból jöttünk egy foci hasonlatba, hogy sajnos a kor lehet, hogy számít.
1: Jó, értem, hát lehetséges, nem tudom, de mindegy, de hogy attól függetlenül azt gondolom, hogy jó, most akkor ezzel felmentetted Orbán Viktort, nem?
2: Hogy nem,
1: akkor...
2: azt mondtam, hogy lehet, hogy ezen el kell gondolkodnunk mindannyiunknak, hogy bekalkuláljuk az időt is.
1: Jó. Oké. Na mindegy, de akkor a lényeg, szóval, hogy ezt én ezzel így nagyjából egyet is tudok érteni, tehát nem volt elég vonzó a választási üzenet, nem észlelték időben az ellenfél előnyét, most tulajdonképpen erről is beszéltünk, hogy ez téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzésük. Na de itt ugye a közvéleménykutatók az érdekesek, hogy hogy lehet az, hogy egy közvéleménykutató, aki végzi a munkáját elméletileg a szakma szabályai szerint, hogy ennyire benézi.
2: Hát nem mindegyik, de volt.
1: Nem mindegyik, igen. De most...
3: Azért, mert volt egy vita, egy ilyen kerekasztal közvéleménykutatók között...
2: Előtte vagy
3: ahol előtte. És ott a Mráz Ágoston ott próbálta elmagyarázni, hogy őnekik mi a metodikájuk, hogy hogyan azonosítják be azokat a szerintük Fidesz szavazókat, akik nem mondják el, hogy Fidesz szavazók, de mégis minden keresztkérdésre jobboldaliként válaszolnak.
2: Hát jó, csak azt nem kérdezték meg, hogy hogy állnak mondjuk a luxizáshoz.
3: Hát meg a probléma, igen, pont az volt, hogy ők beazonosították, hogy na, ez akkor oké, jobboldali, konzervatív értékeket val, akkor biztos, hogy fideszes. De hát nem lett az, mert látszott a számokból az, hogy azért egy jó 350 ezer, amúgy előtte lehet, hogy 22-ben, 18-ban a Fideszre szavaztak, de most 26-ban Tiszára mentek el szavazni. És ezt a választói kört nem tudták beazonosítani, hanem a Fideszhez sorolták be ezeket a szavazókat.
1: Aha, tehát akkor igazából a módszertannal volt a probléma a közvélemény.
3: Ott valószínűleg ott volt egy ilyen módszertani probléma, igen.
1: Oké, akkor a következő ugye az, hogy az ellenfél mozgósítási újításai sikeresebbek voltak, és itt idézném Orbán Viktort, aki az Indexnek adott interjúban a következőt mondta. A munkát elvégeztük, nem a mi mozgósítási rendszerünkkel volt a baj, hanem itt egy újítás történt, a digitális mozgósítás újítása megjelent a magyar politikában, és mi nem voltunk innovatívak. Az ellenfél az újítások tekintetében előrébb jár, mint mi. Most itt a kérdés az, hogy nem voltak elég innovatívak, vagy igazából minden eszköze megvolt a Fidesznek az ellenféllel szemben, hogy a digitális térben is taroljon, csak a magyar társadalom nem kért abból a tartalomból, amit a Fidesz ajánlott, vagy amit feltett.
3: Én ezt ketté választanám, mert szerintem az offline mozgósításban is agyonverték a Fideszt a tiszások. Mert a Tóth Péternek volt egy interjúja a Telexben, vagy a Partizánban, nem is emlékszem pontosan, és ott elmondta, hogy 2025-ben a tiszás aktivisták minden településen megjelentek legalább 9-10 alkalommal személyesen. A Fidesz 2025-ben egyetlen egy aláírás gyűjtési akciót csinált októbertől, szeptember közepétől karácsonyig. Az, ami azt jelenti, hogy egyszer, esetleg kétszer lejárták az összes települést, ahol eljutottak. Azért ez irtózatos nagy különbség.
2: És a 700 település, amit ugye még Varsóba is említettek. Én azt gondolom, hogy a Fidesz nem végezte el azt a munkát, amit a korábbi időszakban elvégzett.
1: És ez elbizakodottság
2: volt? Illetve inkább azt mondom, hogy későn kezdte el azt csinálni, de akkor már le volt maradva, akkor már nem lehetett behozni.
1: De ez elbizakodottság volt, hogy mi tehát négyszer behúztuk, most is be fogjuk húzni? Vagy
3: szerintem ez
2: Luka Modrić.
3: Ment. Rutinból mentek. Rutinból működött az egész történet. Ugyanúgy épült fel, mint a 22-es kampány.
1: Aha.
2: Hát meg lehet, hogy úgy jártak, mint a Hofi Malacai. Tehát, hogy bíztak, hogy a helyi polgármesterek, stb. Kézben tartják a helyzetet, és akkor lementek, megkérdezték, hogy Józsi bácsi hány malac lesz. Hát nem tudom, ugye, ismeritek a sztorit, és ott mindig mindenki beblöfölte, hogy békén hagyják, miközben esetleg már érezte, hogy gáz van, és fölfele meg mentek a sikerjelentések. És akkor a végén Rákosi elvtárs kiállt, és mondta, hogy ugye amikor 10-et ellett a disznó, egyébként 14-et vállaltunk, hogy 10-et exportálunk, 4-et megeszünk. Tehát lehet, hogy itt így, ők is így voltak a végén.
1: Jól van. Na menjünk tovább. Akkor a következő, meg szintén nagyon érdekes mondás, nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra, és itt megint Orbán Viktort idézem az Indexes interjúból. A velünk szembeni korrupciós vádakra nem adtunk pontos választ. Bűnözők támogatják a Tiszát, velünk kapcsolatos dolgok pedig sejtetések. Lázár János teljesen rendben van, Szijjártó rendben van, Hankó Balázs világos válaszokat adott, 60 pusztai egy műbalhé, a Matolcsi féle ügy pedig egy hatósági ügy, az eljárások megindultak a Fidesz kormány idején, majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Szóval nincs itt semmi látnivaló, tulajdonképpen Orbán Viktor ezt mondta ebben az interjúban, holott azért nyilván joggal teszi fel a kérdést az ember, és volt is egy ilyen videó a kampány alatt, amikor a Lázár Jánosnak az egyik ilyen Lázár infóján egy idős hölgy tette fel azt a kérdést, hogy tegye fel a kezét az jelenlévők közül, akinek nem tudom 40x ingatlana van. Igen, és azért így az ember végig gondolva azt, hogy Lázár János milyen politikai utat járt be, meg milyen karrierutat járt be, hát azért úgy minimum felteszi a kérdést, hogy ez hogy sikerült összehozni, még akkor is, ha alapvetően egy jó anyagi körülmények közül jövő családból származik, ami kétségtelen.
2: Az a baj, hogy nem 47 kicsi zárt kert 1450 négyzetméterrel.
1: Ja.
2: Abból össze lehet hozni
1: abból
2: egyébként.
1: Abból össze, igen,
2: ahogy
1: az igaz.
2: Ahogy hívták az LMP-s politikust, ő neki azt hiszem így volt meg 40 hektárja. Ilyen 1500, aki vidéki volt a...
3: Sallai Róbert
1: Benedekre gondolsz, ugye, én Sallai
2: Róbert. Igen, bocs, igen.
1: Igen. Hát nem tudom, na mindegy, Csabihoz fordulok most.
3: Hát a Tiszának most minden lehetősége megvan, hogy tiszta vizet öntsön ezekbe a kérdésekben a pohárba.
2: Biztos.
3: Szerintem igen.
2: Van erre kulturális igény?
3: Kulturális igény biztos, hogy van a Tisza szavazók
2: de igény
3: irányából.
2: Igény van, de kulturális nincsen.
3: Hát?
1: Na várjál, most miért ezt most miért választott szét?
2: Azért, mert akik abban vannak, hogy lopott és ez nem lehet becsületes, az is szeretné ezt hinni, és nem akar vele azonosulni, hogy esetleg kiderüljön, hogy lehet, mert akkor még balekabbnak érezi magát. Tehát a mi kultúránk azért így működik. Tehát az illúzió sokkal fontosabb, mint hogy igaza, tehát hogy legyen egy bizonyosságunk, és legyen egy elszámolás.
3: Szóval akkor lehet, ez lenne a legjobb, hogyha nem derül neki, hanem csak lebegne tovább?
2: Bocsánat, én azt gondolom, hogy a magyar népének
3: erről szól. Bocsánat, hogy én kérdeztem
1: nem,
3: csak.
1: Nem, nyugodtan, ez egy ilyen műsor.
2: Bocsánat, lehet, tehát igen. Én sajnos ettől félek.
3: Hát,
2: és az eddig mindig is így is zajlottak.
3: Mondjuk igen, elszámoltatás még soha nem volt ebben az országban.
2: És el tudta mondani a Budai Gyula, nem azt mondta, hogy nem találtam semmit, hanem ugyanazt elmondta, amiért ki lett nevezve, és nem talált semmit. Nem igaz, nem tudjuk, hogy talált-e, de nem volt érdek, hogy legyen.
1: Csabi,
3: hát a politikai narratíva építés szempontjában biztos, hogy a Tiszának az a jobb, hogyha minél hosszabb ideig, minél jobban tudják lebegtetni azt, hogy 60 puszta, Lázár János vagyona, Szijjártó Péter feleségének a
2: szülei,
3: vagy az ő szülei meg a feleségének a vagyona, Rogán Antal, mint feltaláló. Nyilván ezeket csújkolni fogják. Hát meglátjuk, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalnak lesznek-e ilyen jogosítványai, és hogy ők jutnak-e valamire, mert amúgy az országnak érdeke szerintem, amúgy a Fidesznek is érdeke az, hogy tisztázódjanak ezek a kérdések.
1: Igen, én egyébként e tekintetben, na mondjad hát Tamás.
2: Nem, éppen ezt mondtam, hogy sajnos nem látom ezt, hanem egyszerűen, hogy minél nagyobb legyen a köd. Uh-huh. És hogy minél, és az a baj, hogy mi néplélekileg nem akarunk találkozni a valósággal sokszor. Nekem ez a bajom, mert abból kéne utána felelősséget vállalni nekem és mindenkinek, hogy a saját helyünkön jobban menjünk és dolgozunk.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Mindig Orbán Viktor 10 pontjánál tartunk, és az előzőre még reflektálva arra, amit Csabi mondott, ugye az előbb arról beszéltünk, hogy nem volt válasza a Fidesznek a korrupciós vádakra és a gyűlölet kampányra, és itt ugye Lázár Jánossal kapcsolatban beszéltünk. Én azért azt szeretném leszögezni, hogy nekem az, hogy valakinek vagyona van, az egyáltalán nem egy ilyen gyűlöletes dolog. Tehát
2: hát
1: legyen...
2: azért időnként kijön belőle, a Csegevara, maradunk ennyire. Tehát azért szoktunk erről vitatkozni, mi magánbeszélgetésekben.
1: Van egy szintje egyébként az egyenlőtlenségeknek, ez tény, amire azt mondom, hogy az, amikor egy családnak 6000 milliárd dollárja van egy bankszámlán, míg egy magyar költségvetés összköltségvetés nincs ennyi. Szóval azért...
2: Ezt ha bejelentenéd, hogy ki durván... volt ez, akkor örülnék neki, mert ezért ilyet nem ismerek, legfeljebb családot.
1: Nem magyar.
2: Hát a 6000 milliárd a sok, mert most ugye a világ leggazdagabb embere a Musk tart billió dollárnál, tehát 1000 milliárdnál.
1: Jó, na, lépjünk dollárnál. Tovább most ez. De nem is ez a lényeg. Szóval az, hogy vannak olyan különbségek, amire tényleg azt mondom, hogy nem oké, egyébként erre akár ez alá akár még egy Musk is szerintem beletartozhat, tudom neked erre teljesen más a véleményed, de nem ez a lényeg, hanem az,
2: már.
1: Hogy ugye, hogy miből gazdagodik. Tehát az a kérdés, hogy miből gazdagodik, és miből lesz annyi mindene, mert hogyha piacon szerzi, mint ahogy látjuk, hogy most a tiszás politikusoknak is a vagyonnyilatkozatában bődületes összegek vannak. Tehát ilyen 100 millió forint van valakinek befektetésekben, vagy milliárdok. Tehát, hogy ezt ugye az átlag magyar szemével persze rögtön az irítség jön ugye a legtöbb esetben, hogy mi az, hogy de ha ő azt a piacon szerezte, ezt a pénzt már úgy a piacon, hogy nem állami közbeszerzésekből, ami irányított adott esetben irányított közbeszerzés, az tök oké. Okay.
2: De te a hazaárulást nem tudod külön szenni a piactól.
1: Mit mert ugye itt lebegt.
2: Hát azért itt nagyon sokan lebegtették, hogy a bizonyos vagyonok abból keletkeztek, hogy elárulta a hazáját. Olyan multinacionális cégek érdekeit szolgálta ki, akik kizsebelték az országot. Hát van ilyen narratíva, nem, ne nézzetek
1: van,
2: így rám.
1: Van, egyébként kétségtelen.
2: Most én így meg vagyok fogva, hogy így néztek rám, mint hogyha én ezeket mind megvizsgálom, én komolyan veszem az ilyen narratívákat, és végig gondolom. Jó, és valamikor jót kuncogok a végén. Jó,
1: egyébként eljuthatunk egy olyan pontra tényleg, hogyha mindent átvizsgálunk, hogy valójában az vajon korrekte egyébként, hogyha tényleg mondjuk a világ lakossága, mit tudom én, ezeknek a cégeknek a hát, hogy mondjam, uralma alatt senyved, és hogy akkor azoknak a vezetőit, hogy ítéljük meg, de most ezt függetlenítsük, mert szerintem a Fidesz kongresszus szempontjából az a lényeges, hogy Orbán Viktor ugye az Indexes interjúban is még ugye azt állította, hogy minden rendben, itt nincs semmi látnivaló, és valahogy nem találkozott ez valóban az embereknek a megélésével, amit
2: hát olyan pekje van, hogy a legjobb haverja például nem egy kommunikációs zseni. Lehet, hogy egyébként egy üzleti zseni, de a szavak nem az ő asztala. Ilyen létezik.
3: Nem matematikus.
2: Tehát nem matematikus, ilyen létezik. Hát most ezzel...
1: Én sem vagyok matematikus, látod?
2: Most érted, ez az ő kifejezett pekje, hogy ahelyett, hogy például egy ilyen, nem tudom én, gyorsan akartam mondani a valamelyik, mondjuk a Bolyár Gábor, aki baromiért szépen és jól beszél. Ha most így tudna beszélni a Lölő, mindenki elhinné róla, pedig csak egyszerűen diszlexiás papírt kéne neki kiállítani.
1: Na jó, menjünk tovább szerintem. A digitális térben katasztrofális vereséget szenvedtünk, ugye ezt már egy kicsit pedzegettük. Elbukták a fiatalok figyelméért folytatott versenyt, amit személyes kudarcnak is tekint. A fiatalok durván elutasították a személyét és a programját, és itt szintén az Indexről, az Indexes interjúból hagy idézzek. Ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy a mi vállalásunk az volt, hogy nagyon veszélyes helyzetben van a világ, Európa és Magyarország is. Mi a veszélyek mellett, tehát azt mondtuk, hogy meg tudjuk védeni, amit már elértünk, de az emberek, különösen a fiatalok ennél többre vágytak, és az ellenfelünk ezt kielégítette, és itt tette ugye azt is hozzá, hogy összeszámoltatta, hogy 1200 ígéret hangzott el a Tisza részéről a kampányban, amit vagy meg tudnak valósítani, vagy nem, lehet, hogy nálunk, ahogy fogalmazott Orbán Viktor, ügyesebbek, és akkor legyen így, mert akkor sikeres lesz az ország, de hogy ő felelősen tulajdonképpen nem tudta azt vállalni, amit a Tisza ebben az 1200 ígéretben, és igazából itt nekem az...
2: Elég volt a korábbi évekből egy ígéret, hogy 30-ra utolérjük Ausztriát.
1: Igen.
2: Tehát nem kell többet ígérni, szerintem.
1: Oké, viszont ugye...
3: Nagyon itt... sok realitása mondjuk, de...
1: Jó, de hogy igazából az a kérdésem, hogy itt, hogy például ugye ez az egész, ami tartalomként kínálva volt, és az a veszély, ami veszélyes a világ, veszélyes a körülöttünk lévő világ, és bármilyen, tehát háború lehet, stb., hogy ez valós volt, vagy igazából egy színjáték, és ez a választásokat követően ugye hirtelen megszűnt a köztévén is, és mindenhol gyakorlatilag a háborús veszély.
3: Én kicsit messzebb mennék vissza az időbe. Alapvetően a digitális térben a tartalomgyártás maga, hogy felülről vezérelten hozták létre ezt a hát ebből is a megafonnal kezdődött, ugye, hogy a tartalomgyártás meg az influencereket felülről irányítottan próbálták meg fölépíteni, ez nem működik. Meg kell nézni, hogy akik a Tisza mellett álltak ki a kampányban, az az összes kőkemény, izzadságos melóval szedte össze hiteles tartalmak gyártásával a követőit.
2: Bocsánat, tegyük hozzá, és lopott vissza a Facebooktól, meg a YouTube-tól magyar emberek pénzét, amit reklámokra költöttek.
3: Tehát a Megafon?
2: Patrióták. Nem! Az influencerek, mondjuk úgy, hogy a Tiszás influencerek.
3: Igen, szóval visszakerült hozzájuk az a pénz, amit elköltöttek a Megafonra. Nagyjából, igen. Ez így összeér a kettő, de tényleg az, hogy ha valami alulról szerveződik és hiteles, akkor lehet, hogy 3 évvel előtte ő még semmilyen politikai tartalomról nem beszélt. De most a 100 000 követőjének ő hitelesen tudta azt mondani, hogy most vagy soha, menjetek és szavazzatok a Tiszára.
2: Hát nem, azért legyünk őszinték, itt mindenki arra szavazott, hogy kire ne. Tehát a magyar még mindig protest szavazó volt, tehát itt én sokkal éresednek éreztem egyébként az ő részükről is azt, hogy kevésbé volt Tisza kiállás, mint az, hogy azt, amiben mi hiszünk, azt a Fidesz veszélyezteti.
3: Hát igen, bizonyos szempontból.
2: Én
3: igen.
2: Azt gondolom, mert előbb kezdték a Fidesz szídni, már, hogy mondjam, bizonyos szempontból.
3: A nagy kiállások azok ott, amikor Magyar Péter már a Partizánban, például ott van a Molnár Áron és a Noár mozgalom, az már bőven 2018 óta nyomult, fölépítették.
2: Igen,
3: és most ért a csúcsra.
2: Ez igaz, de mondjuk egy Bödöcs még az utolsó pillanatban is azt mondta, hogy Magyar Pétert szídni, az körülbelül olyan, ő sincsen túlságosan megelégedve vele, mint hogyha ég a házad, tehát nem azt mondta, hogy választhatok egy még nagyobb házat, amelyik még szebb, ég a házad, és akkor nem tetszik a tűzoltó, hogy nem elég sármos, én így értettem azt, hogy nem az volt a példa, hogy ígért egy nagyobb házat, hanem azt mondta, hogy ég a házam most, és hogy van esély, hogy nem égek benne.
3: Igen, értem.
2: De bocsánat csak. Visszatérve egy fél pillanatra melyik sztorit akartam itt most hirtelen mondani, azt hiszem ebbe belesültem, úgyhogy mehetünk tovább.
1: Jó, akkor menjünk. Valami benned ragadt itt ennek a...
3: Digitális tér.
1: Igen, meg a tartalom, amit kínáltatok. Nem, Tamás, most te nem.
3: Hát a tartalom, most az, hogy amúgy egy a nemzetközi világ, gazdasági helyzet, a nemzetközi politikai helyzet az egy turbulens időszakát éli. Tényleg egy veszélyesebb hely most a világ, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt
2: vagy
3: volt.
2: Vagy akár csak 5 évvel a háború előtt mondjuk.
1: Szóval a rendeleti kormányzásra például, tehát annyira veszélyes volt ez a világ, hogy rendeleti kormányzást kellett éveken keresztül.
2: Az a marketing része volt arra, hogy azért veszélyes a világ, és egyébként szülőként, ha szabad ezt mondani, én ugyanígy viselkednék, mint ahogy a miniszterelnök tette, csak ez nekem lemondásokkal jár a család részére, nem pedig bebiztosítom a családot arra, hogy legyen egy bunkerünk, ha jön az atomtámadás. Tehát én értem, hogy ő úgy gondolja, és lehet, hogy igaza is van, hogy genetikailag a magyar társadalom lefölözése az, hogyha az ő családja túlmentjük, és ez a magyarság további élését a legjobban garantálja, de azért tehát erre is egy versenytárgyalásnak jobban örültem volna.
1: Hát jó, szerintem sokan, de akkor a lényeg az az, hogy tulajdonképpen abban volt ráció, hogy azért tényleg olyan világot élünk, ahol egyik pillanatról a másikra tényleg nagyot változhat akár a nemzetközi politika, és ez mondjuk így egy ilyen kis ország szintjén, mint Magyarország lehet hát veszélyes. Na.
3: Hát igen, például most a kőolajárát nézzük, hogy,
2: hát a hormuzi szorút,
3: hogy egyik nap a hormuzi szorús lezárják, akkor főmegy 20 dollárral, akkor itthon megnő 50 forinttal az üzemanyag ára.
2: Hát minden idők legnagyobb tőzsde spekuláns a Amerika elnöke.
1: Jó, igen, bocsánat, a Csabit szeretném hallani, mert nem fejezte be a mondatot.
3: Ha pedig ugye megnyitják a hormuzi szorost, akkor meg ugye az üzemanyag ára, hát a kőolajára esik, és Magyarországon csökken az üzemanyag ára. Uh-huh. És ez egy-két napos eltérésekkel már megtörténik.
2: Tehát a magyaroknak befektetési tanácsokat adtunk, amikor Trump kiáll, hogy háborúzunk tovább, akkor venni kell az olajat, majd utána, amikor gyorsan eladni. Tehát ezt mindig jól kell tudni, és észreveszünk, hogy 20 dollárokat megy föl lefele, de egyébként én a fiatalok kapcsán, mert ugye itt a fiatalok szóba kerültek, arról kíváncsi lennék a véleményedre.
3: Ezt fiatalokat egyáltalán nem ért el a
2: igen, de miért
3: miniszterelnök.
2: Nem? És nem is tudom, hogy nem is tudom. Okos, mi tőletek? Hát olyan arányban mentek el a fiatalok választani, ami még soha Magyarországon.
3: Hát ez igazából szerintem az örök lázadás a fiataloktól.
2: Na de a következő, hogy 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt, vagy 90-ben.
3: Négy évvel ezelőtt is elmentek.
2: Nem ilyen számban.
3: Hát nem volt, ami megmozgatja őket. Nem volt, azért a Márki-Zay Péterék nem voltak egy... Igen,
2: de a politika, de most továbbra is abban gondolkodom, hogy nem a Tisza nyert, hanem Orbánék voltak, elutasítottak, és azért mentek el a fiatalok, mert veszélyesnek érezték azt a helyzetet, hogy mondjuk nem mehetnek el nyugatra bármikor, ha mondjuk Orbánék bezárják az országot.
3: Szerintem nem feltétlenül ez határozta meg azt, hogy a fiatalok kire szavaztak. Én azt gondolom, hogy ez már ilyen szexisek kérdése volt. Szóval a fideszesnek már nem volt szexi lenni, és Tiszásnak meg az volt. Uh-huh. Sikkes lett. Hát ott volt például 25-ben nyáron, ugye végig mocskos fideszezték az összes fesztiválon a fiatalok.
2: Uh-huh. De és ez, ennyi? Erre, te most, hogyha ez logikus, amit, tehát akkor ez majdnem, hogy irányítottnak tűnik számodra.
3: Hogy?
2: Hát, mert az, hogy mocskos Fidesz, az nem az, hogy Magyar Péter, Magyar Péter. Tehát, hogy mégiscsak az elutasítás volt a lényeg, nem pedig az, hogy találtunk valamit.
3: Hát, de a kettő együtt működött csak.
2: Ja, értem, tehát...
3: Okay. A Magyar Péter nélkül, meg a Tisza nélkül nem... Ugye pont a 4 évvel ezelőttre visszanézünk, akkor ott is egy volt az egy ellen.
2: De még talán jobban érezték a gazdaságot az emberek akkor, nem?
3: Nyilván igen, ez is közrejátszott benne. Nagyon sok rétegű volt ez, de mondom, én szerintem a fiataloknál egyértelmű volt, hogy egy, elutasítják a Fidesz rendszerét, illetve Orbán Viktor, és szexi lett a Tisza.
1: Egyébként kifejezetten nekem az a benyomásom, hogy egy kicsit abba futott bele most a Fidesz és Orbán Viktor is a maga 63 évével, mint 89-90-ben az előző rendszer, hogy jöttek a fiatalok, ugye Orbán Viktorék, és akkor meg már az a rendszer nem volt igazából annyira elfogadható, meg egyáltalán, és most tulajdonképpen ez megtörtént csak 30 pár évvel később.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszaérkeztünk Strasser Tamással, illetve Balla Csabával, politológussal, aki a vendégünk a mai napon, és még mindig egy picit maradunk Orbán Viktor 10 pontjánál, ugye a kongresszuson elmondta, hogy 10 dolog miatt bukott meg a Fidesz ezen a választáson, és a következő pont, amiről még nem beszéltünk, az a külföldi algoritmusok, amelyek a kormányváltást szolgálták, szerinte. Te ezt hogy látod igazából? Ugye most van itt egy átalakítása ugye a plakátpiacnak is, tehát hogy ez a kettő összefügg, és egyébként valóban az van, hogy az algoritmusok kezébe volt ez a választás, vagy ez nem így van? Már egyszer utaltál rá, hogy a kampányban egyébként...
2: Én hiszek a hagyományos módszerekben, szerintem annál nincsen fontosabb, hogy a politikai pártok a választópolgárokhoz közvetlenül személyesen jussanak el. Nyilván az kiegészíti ez a digitális világ, meg esetleg felerősít bizonyos üzeneteket. Az algoritmus az amúgy igen, az tényszerű, hogy el tudja dönteni azt, hogy mi az a tartalom, amit felerősít, és mi az a tartalom, amit visszavesz. Uh-huh. És nekem van olyan ismerősöm, akinek tudom azt, hogy a választás napján így lőtt ki az elérése, mint egy, nem tudom, egy hegy, és előtte pedig ilyen minimális eléréseket produkált.
1: Én az az érdekes most, amit mondasz, mert hogy én így visszagondolok a kampányra, nekem napi szinten rengeteg fideszes videó, vagy fideszes kampányvideó jött velem szembe. Az más kérdés, hogy mennyire voltam fogékony ezekre a háborús üzenetekre meg egyáltalán, de hogy én nem éreztem azt, hogy az algoritmus lekorlátozná a fideszes posztokat, de lehet, hogy egyébként ez csak nálam volt.
3: Nálam is így volt. Sőt, ma is így van, még többet kapok.
1: Igen?
3: A Fideszest kapom egyébként. Már azon csodálkozom, hogy milyen, de engem érdekel, tehát nem szeretnék hülyén meghalni. Tehát, hogyha valaki olyat ír, akkor legalább van, mint én el szoktam olvasni, becsület szó.
1: Jó, most az jutott eszembe, hogy azért ezek elég nagy ambíciók, vagy hogy mondjam.
3: Hát jó, hát nem akkor Kottár Tamás fog engem megdolgozni, mert a logikai bukmenc, na mindegy, tehát most...
1: Jó, oké,
3: de az írói munkássága se egy... Na mindegy, tehát most oké.
1: Jó, tudjuk, nem értesz vele egyet. Na jó, szóval visszatérve Csabihoz.
2: Igen. Szóval, igen, az a baj az algoritmussal, hogy amúgy nem tudjuk, hogy hogy dolgozik. Senki nem tudja, hogy hogy dolgozik.
1: De ugye Torockai László is mindig erre hivatkozik, hogy ő ott le volt tiltva.
2: Hát ő le van tiltva.
1: Ami egyébként valahol tény, hogy mivel nagyon sokan, és ezt mi a rádiónál is érzékeljük, hogy sokan tájékozódnak a közösségi médiából, ezért az tény, hogy egy hátrány valakinek, ha nincsen fönt. De ha fönt van, akkor is bele tudnak nyúlni ebbe?
2: Persze, a Facebook eldönti maga, hogy az adott tartalmat azt mennyi embernek mutatja meg. Ismerőseit közül, vagy a lájkolókon kívül, a saját kedvelőiden kívül másoknak is esetleg megmutatja ezt szélesebb rétegnek. Uh-huh. Például amúgy átvette ugye vannak a Facebook Reels videók, és az átvette a TikToknak az algoritmusát, és iszonyatos eléréseket produkálnak a Reels videók.
3: Na jó, de hát ugye itt két külön logika mellett működő cégről van szó. Már most az üzleti részt leszámítva, az egyik kínai, a másik amerikai.
2: Igen.
3: Hát mások az érdekei.
2: Profitra mennek.
3: De pont az az érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy algoritmus, akkor mindig azt mondjuk, hogy a profiton túl az is érdekli őket, hogy velük szemben barátságos legyen az, akinek tolják a szekerét.
1: Jó, szerintem ne menjünk el ebbe az irányba, mert ez most a témánk szempontjából nagyon már tévútra visz, és nagyon kevés időnk van. Bocs, Tamás, hogy most itt
3: belép folytam. Ezt megszoktam, hogy most úgy csinálsz, mint hogyha... Ez a bocsátkérés megint nem nekem szólt, hanem neki, hogy kultúrembernek tűnjél. Ha Józsi lenne itt, akkor egyszerűen csak lehúznád a potit.
1: Ez így van. Na jó, szóval tényleg viccet félretel, ne haragudj, Tamás, de erről lépjünk tovább, mert hogy még vissza van három pontunk, amiről nem beszéltünk, és még annyi kérdést azért, ami szerintem sokkal relevánsabb, föl szeretnék tenni, hogy egyébként a plakátpiac átalakítása, ami nyilván érinti a Fideszt, hiszen az óriás plakátoknak a nagy része Fideszhez közeli emberek kezébe volt, hogy szerinted ez most igazából a Fidesz ellentett, megint csak egy ilyen a kampány ellentett dolog, vagy valóban arról szól, amit kommunikáltak, hogy hát a látkép, meg a városkép, meg a nem tudom én.
2: Én azt gondolom, hogy az mindig szubjektív, szóval az, hogy most kinek tetszik egy plakát, meg kinek nem tetszik, és most nem politikai plakátról beszélek, az abszolút szubjektív. Én nem szeretem ezt az ízlésrendőrség hozzáállását egyik pártnak sem.
3: A Fidesz is így csinálta, én ugye benne vagyok a plakát bizniszben, tehát Fidesz is mindig a látképre hivatkozva alakította át, és hirtelen egészen megváltozott a tulajdonosi struktúra.
1: A struktúra és a látkép ugyanaz maradt.
3: Igen.
2: Az ízlésrendőrséget játszik a valamelyik politikai hatalom, akkor az valószínűleg annak van egy mögöttes gazdasági.
3: Egyébként sokan panaszkodnak érte, tehát az átlag emberek közül, hogy a képébe tolja, nem tudom.
1: Igen. Na, akkor még három pont van. Az ellenfél sikeresen semlegesítette a háborús üzeneteket, illetve a háború és a brüsszeli szankció blokkolták a gazdaság teljesítményét. Nem tett vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat. Bezeg a Tisza, igen, erről az utóbbiról már beszéltünk, viszont akkor a háborús pontokról még beszéljünk, kérlek.
2: Hát nyilván van köze ahhoz, hogy nem volt gazdasági növekedés Magyarországon, az, hogy az uniós források el lettek zárva. Szóval ez tényszerű. Ez nem is vitatkozik szerintem senki. Önmagában az, hogy ezt elzárták, az szépen így visszahúzta. De amúgy összességében az egész Európai Unió gazdasági válságban van, szóval sokkal jobb eredményünk szerintem akkor sem lett volna, hogyha jöttek volna az uniós források.
1: Azt mondod, tehát nem ez, tehát akkor igazából az, hogy az uniós források nem jöttek, az tulajdonképpen ilyen értelemben nem befolyásolta az eredményeket, bár ha jól emlékszem azért tehát most itt is ugye a gazdaság teljesítményére tehát hatással volt, de akkor ezek szerint nem volt a választásra?
2: Nem volt döntő,
1: aha.
3: Én szerintem abból sokat ki lehetett volna hozni, meg kell nézni a lengyeleket, hogyan használták fel azért az uniós forrásokat. Tehát ők sajnos itt állva hagytak bennünket, ez is mindig egy rossz példa volt. Egyébként a háborús részre pedig szerintem egyszerűen valamelyik mondta is a Hídvégi Balázs talán, hogy kiégették a háborús receptorokat.
2: Nem
3: tudsz tovább félni.
2: Nem is az, hanem az, hogy friss volt, 2022-ben friss élmény volt, és a háborús pszichózis az elfárad négy év alatt. Egyszerűen az emberek megszokták, hogy van. Nem tudod azzal riasztgatni őket, ami megszoktak, hogy ott van minden napokban.
1: Értem.
3: Tehát egy idő után én sem félek már tőled.
2: 2022-ben ugye minden nap ment az élő a Telexen, hogy ez történik az ukrán fronton, az történik, és hát nézzük meg, hogy ma már semmi.
1: Akkor egy utolsó kérdés, 2 percünk maradt mindösszesen, hogy egyébként innen van visszaút a Fidesznek?
2: Hát én azt gondolom, hogy azért vannak olyan, szenvedett olyan sérüléseket a Fidesz brand, hogy az nem igazán látom azt, hogy hogyan lenne visszaút.
1: Erre egyébként azt szokták mondani, hogy vannak, akik azt mondják, hogy Orbán Viktor már egyszer visszajött, tehát hogy ez alapján igazából nem lehet azt mondani, hogy ez egy lehetetlenség, hogy ő is akár visszatérjen, illetve a Fidesz újra hatalomba kerüljön, bár annyiban talán én is inkább ezt, amit most te mondtál, én is efelé hajlok, hogy akkor még felszálló ágban volt a Fidesz, tehát a 90-es évek, 2000-es évek elején, pontosabban a 2000-es évek elején, akkor felszálló ágban volt. Én most egy kicsit már úgy érzem, és visszatérve a fiatalokra, hogy ugye a fiataloknak már ez a 63 éves bácsi, ez már nem tud feltétlenül megszólítani, úgyhogy ilyen értelemben lehet ebbe valami, de hát majd meglátjuk, majd a puding próbálja az evés. Viszont lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Csabi, hogy itt
2: voltál. Köszönöm a meghívást.
1: Üdítő volt ez a beszélgetés, még annak ellenére is, hogy a Tamás azért időnként nem nagyon hagyott téged beszélni, de nem tudjuk megnevelni azon.
3: Hát én voltam hazai pályán. Tehát.
1: Bármit csinálunk, nem használ, de köszönjük, hogy itt voltál, és várunk vissza, mert szerintem tök jókat tudunk beszélgetni így hármasban.
2: Köszönöm szépen, szívesen jövök, ha szuper. Újra meghívtam.
1: Na, oké. Okay.
3: Azt hittem vetítésesen jössz többet, annyira megkértette, de akkor ez jó hír.
1: Na, jól
2: van. Vagyok az a sértődékeny típus.
1: Ez volt a Szabad Péntek, közti, hogy velünk voltatok, itt volt velem a stúdióban.
3: Strasser Tamás.
1: Én Harmad Gabi voltam, és Balla Csabi a vendégünk. Szia Csabi, akkor még egyszer.
2: Sziasztok.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítás.

ez a Pax FM. A legnagyobb best of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai best of slágerekkel.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között napelemes rendszer kerül felszerelésre az épületre. A tervben lévő fejlesztésekről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak.
5: Egy Kft. Működteti a Babits Mihály Kulturális Központot, ennek a Kft.-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színház termünkben a színházi világ.

0: gyógyításnak a korszerűsítése fog megtörténni, illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
1: 2026. május 16-án a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület látta vendégül több nyugdíjas klub egyesület tagjait, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. Mint írják, az eseményre Pusztahencséről, Kajdacsról, Nagyszékelyből, Bogyiszlóról érkeztek a szépkorúak, hogy találkozzanak egymással. A vidám hangulatú napot egy finom ebéddel koronázták meg a vendéglátók, a programot pedig a résztvevők műsorai színesítették.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most, vissza a Box FM slágereihez, és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett hozzám a stúdióba dr. Kovács Antal, az Atomerőmű Sport Egyesület elnöke. Szia, Anti, jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: És itt van velem Tóth Marci, az ASE Vízi Nyílt Nap szervezője. Szia, jó reggelt, Marci!
3: Jó reggelt!
1: Hát két elégedett ember ül itt most velem szemben, azt hiszem, hiszen ha jól tudom, akkor történelmi siker volt ez a Vízi Nyílt Nap.
3: Történelmi volt, hiszen ez volt az első. Így bármi lett volna, akkor siker lett volna, mert több, mint ami eddig volt.
1: Hát ha mondjuk nem megy el senki, akkor nem biztos, hogy azt mondanám, hogy történelmi
2: mi
1: siker.
2: Mi akkor is ott voltunk.
1: Jó, mindenki ott volt, aki számít.
3: Meglepő volt az érdeklődés. Tényleg meglepő volt az érdeklődés. Amikor ezt elkezdtük, akkor egy családi napra gondoltunk, ami minden korosztálynak kínál programokat, és megismerteti a Dunát azokkal, akik azt nem ismerik, és akik egyébként kíváncsiak rá, vagy azokkal is, akik nem kíváncsiak rá, és félnek tőle. És nem tudtuk, hogy... De nem volt belőve célcsoport. És voltak családok, voltak tinédzserek, voltak idősebbek, úgyhogy közel 1000 ember jött le a csónakházba, és 300-an ültek hajóba, és elvesztek át a másik oldalra, ami egy siker, igen.
1: De azt mondod, hogy nem volt korcsoport, de azért én úgy tudom, hogy jó széles korosztályra lőttetek, mert mindenféle programokkal most az evezésen túl is készültetek, nem?
3: Igen, tehát a csónakházban volt egy az atomfutás, és a brutálatom mintájára egy mini exatlon pálya, volt ugrálóvár a gyerekeknek, 2 ugrálóvárat hoztunk oda, illetve voltak óriás társasjátékok, amikkel egyébként felnőttek is játszhattak, mert mondjuk óriás Mikádó az szerintem nagyon vicces volt, óriás Uno, tehát jó pofa dolgok voltak. Ekkor nyitott meg a csónakház, aminek az a neve, hogy csónakház, az új kávézónk, új bisztrónk, és ott is nagy volt az érdeklődés, és ezt szerettük volna összekötni azzal, hogy mindezt a csónakház adja. Tehát a csónakház az, ami egyébként egy ilyen környezetet tud biztosítani, és ami egy nem utolsó sorban a Dunával is kapcsolatban van. És akkor itt kapcsolódtunk rá a Dunára, és arra, hogy olyan srácokkal, akik egyébként nálunk készültek, nálunk kenusztak, de már nem versenyszerűen sportolnak, ők biztonsággal át tudták vezetni azokat az érdeklődőket, akik hajóba szerettek volna szállni a másik oldalra, ahol pedig a kolléganők, ugye a atomerőműben dolgozó, látogatóközpontban dolgozó kolléganők egy nagyon jó beach bart tettek oda, és nagyon jó hangulattal, zenével, játékokkal, napernyővel, frissítővel, és nagyon jó kedvel, tehát az volt ebben az egészben a jó, hogy mosolygós volt.
1: Abszolút, és ez nagyon visszajött a képeken is, amit föltettetek ti is, illetve Páfi Kati kolléganőnk ugye átment a túloldalra, és ott meg is mutatta ezt a beach bart és a homokos Dunapartot. Anti, te nem tudom, mennyire folytál be a szervezésbe, de te hogy láttad ezt a Vízi Nyílt Napot? Te is ott voltál?
2: Természetesen. Az egésznek az ötlete és a megközelítés az ASE, annak idején majd Atomerőmű Sport Egyesület még a 79-ben azért jött létre, hogy az itt élő dolgozók szabadidő eltöltését biztosítsa, és közben azért kinőttünk egy nagyon jó versenysport egyesületé. Tavaly és tavaly előtt 8.-9. voltunk az országos rangsorba. Beleszámoljuk, hogy itt a Budapesti Honvéd, a Fradi, az UTEL, meg ilyenek mellett mi 8.-9. tudunk lenni. Ez nagyon erős. És ezt úgy érjük el, hogy saját nevelésű sportolókkal. Tehát ide a kosárlabdán kívül a többiek azok mind saját nevelésűek. Most a másik lábunk, ez a szabadidő. És amellett, hogy van egy nagyon jó szabadidő szakosztályunk, ahol a rendezvények száma alapvetően évente mondjuk meg eléri az 50-et, mindig próbálunk valamit kitalálni, hogy mit lehet még a közösségnek megmutatni a város és környéke értékeiből. Ugye nekem sok száz évre viszonylag paksi vagyok, ez egy gyűjtment, de aztán szerencsére gyűjt maradt. A Márton az egy nagyon nagy igazolás, tehát őt szereztük meg Budapestről, de nagyon jól jártunk vele. Marcinak is, nekem is, meg annak a csapatnak, aki körülöttünk van a TLK-ban, a Szabó Szilviék, és nagyon szeretünk emberekkel foglalkozni, és mindig kitalálunk valamit. Volt ez a bringázgatom, amikor Paks környékét azoknak, aki nem is meg bringával mutattuk meg. Tavaly volt egy focizgatom dolog, itt van nyilván az atomfutás, ami ide tartozik, és most egy kicsit a vizet is akartuk megmutatni. Mert a városunk egy 17 ezeres város. Nyilván ennek sok szempontból nem tudja felvenni a versenyt mondjuk Budapest vonzásával meg egyebekkel. De amink van, az nagyon értékes, és az csak a város jó része például nem is tudja. És nekem az nagyon jó volt, amikor Marci mondta, hogy a 300 emberből, aki átment, az kb. 260, az még sosem volt így a Dunán. Akiket én vittem át, ott is volt azért cidri egy kicsit, és nagyon-nagyon jó volt az ámulatbeesés, hogy ez mennyire jó tud lenni a Duna. Úgyhogy igazából a szervezők sok meló volt, de az a sok csillogó tekintet, a gyerekek öröme, a szülők mosolygása, a kezdeti feszültségek után a Duna közepén már vigyorgás volt, aki vissza se akart jönni. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon, nagyon megérték a szervezőknek is. Egy hosszú, fárasztó, de ahogy te is mondtad, boldog nap volt.
1: És egyébként, Marci, most hozzád fordulok, voltak kihívások az a napján a rendezvénynek? Tehát, hogy szembesültetek valami váratlan helyzettel, vagy bármivel, amire így nem készültetek, vagy leginkább, ami a legnagyobb meglepetés volt, az, hogy milyen sokan kimentek?
3: Az egy nagy meglepetés volt, hogy sokan kijöttek. Ugye azért a Dunával figyelni kell, a Dunát meg kell tanítani, a Dunával meg kell tanulni együtt élni, és noha nagyon jó volt az időnk, nem volt szél, de azért állandó éberség kell a mi részünkről, illetve azok részéről, akik ugye a motorcsónakok mellett voltak, illetve a srácok részéről, akik vezették át a túrakenukat. Tehát ebből a szempontból állandó készenlét volt, de váratlan helyzet nem. És tényleg szerencsénk volt azzal, hogy csicseregtek a madarak, sütött a nap, és jó idő volt. Délután ott elkezdett kicsit fújni a szél, de nem volt semmi gond a vízen meg sehol, tehát hogy nem volt ilyen fajta probléma. Az, hogy bennem mi volt, hogy megéreztem azt, hogy kicsit fúj a szél, akkor egyből mentem le a vízre, és néztem, hogy erősödnek a hullámok, de nem volt ilyesmi. Tehát, hogy azok az én saját szósz problémáim, hogy bennem mi zajlott, de alapvetően nem volt probléma a szerve.
2: Nyilván a Marci megszokta, hogy amikor elindul 30 gyerekkel, akkor folyamatosan figyelni kell, milyen az időjárás, honnan jönnek hajók, föntről egy uszály, lentről, nyilván akkor ez kihívás. Ezért azt is tudni kell, hogy a Dunán, ha közepén döntöd el, hogy merre indulsz, akkor mondjuk egy percen belül ki lehet érni a hajó útvonalról, és két percen belül meg partot érsz. Tehát csak annak, aki ezt nem próbálta ki ennek, ez nem annyira egyszerű.
1: Na igen, ha már itt tartunk, ugye Antiter rutinos Dunára járó vagy, és hát valószínűleg sokan vannak olyanok, akik azért nem nagyon mernek a Dunára menni, mert vannak mindig ilyen rémtörténetek, hogy valaki belefulladt a Dunába, vagy éppen nem tudom, örvénybe került, stb. De te mondjuk hány éve jársz a Dunára körülbelül?
2: Hát szerintem most lettem 54 éves, úgyhogy 54 éve.
1: Na,
2: hát
1: 54 év alatt te bármilyen olyan helyzettel találkoztál, ami ténylegesen ezt megalapozza, vagy igazából ezek ilyen, hát hogy mondjam, tehát hogy tényleg ezer évente egyszer történnek szerencsétlen balesetek, de igazából eztől nem kell félni.
2: Amit a Marci mondott, az nagyon fontos, tisztelni kell a Dunát. Tehát, hogyha látja az ember, hogy vihar közeledik, akkor ne okoskodjon, ne menjen el. Ha jönnek a hullámok, vagy látod, hogy tehát mindig mielőtt átkelünk, vagy ahogy ők is csinálják, fölnézünk, lenézünk. Míg a nagy motorcsónakkal, ami pillanatok alatt átér, ott is mindig előre nézek, hátra nézek, jön-e hajó, ha jön valami, akkor azt megvárjuk. Vannak alapszabályok, amit az ember betart, akkor ezzel nincs gond. Viszont összehasonlíthatatlan az élményanyag, amit ezzel az egésszel lehet kapni. És egy picit azt akartuk megmutatni, hogy van egy olyan lehetőség ma Pakson, hogy bárki, aki a munka után mondjuk 4 órakor elindul a csónakházba, leteker, vagy lemegy biciklivel, megy 1 órát, vagy 2-t, kicsit ott kifekszik a homokra, visszajön, eszik, iszik valamit, aztán hazabiciklizik, az egész napi melót el lehet felejteni. Mi nyáron ezt szoktuk csinálni a Dunán, és olyan, tényleg olyan, mintha az a nap nem is ott lett, mint a munka része el is maradt volna, és azért ez nagyon sokat tud tölteni, és ugye ez megvan minden infrastruktúra lehetőség, és tényleg egy mozi egy áráért ki lehet bérelni a Kenut, ez egy olyan életminőség plusz szerintem a itt lakóknak, amiért mindenképpen érdemes menni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: És ha már a bérlésről van szó, akkor ugye ez most egy egyszeri alkalom volt, vagy folytatni fogjátok, és hogyha egyszeri alkalom volt, akkor hogyan tudunk a következő időszakban mondjuk
2: ez így egy nyárbeindító alkalom volt, és majd jövőre szeretnénk még egy hasonlót csinálni, de ugye ott is mondtuk a rendezvényen, illetve most is szeretném mondani, hogy minden hétköznap, illetve hétvégén a szezonban, amikor ugye a Csónakház bisztró üzemel, akkor lehet hajót bérelni. A Csónakház, és a bisztró nyitva tartása alatt, ez az reggel 8-tól egészen estig. Keddi nap zárva van, de egyébként a bisztró üzemelésével összhangban ugye vannak 4-es, vannak 6-os kenuk, vannak 1-es, 2-es és 3-as túrakajakok, és akkor ezeket lehet. És egyébként már 2 éve elkezdtük a kenuzgatomot, csak gyors átkötéssel, hogy ott is ugyanezekben a hajótípusokban megyünk el. Tehát aki már volt ezeken a túráinkon, az tisztában van azzal, hogy egyébként hogy működnek, mind működnek ezek a hajók, és ezeket lehet bérbe venni, igen.
1: Na, ez tök jó, ez jó hír, mert igazából ez a lényeg, hogy máskor is hozzáférjünk, akkor mondja nyugodtan.
3: Tehát nekem annyira jó a Duna, és Kanszler Pisti barátommal nagy dunások vagyunk gyerekkorunk óta. Nekünk van szapunk, és nekem szoktam edzést, nem állok a szapon a Dunán, hanem ülök, és 10 kilométereket lehet még a szappal is menni. Na most a Duna annyira szép, nem csak nyáron, hogy mi vettünk ilyen neoprém zoknit meg egyebeket. Az elmúlt, most nem, de előtte lévő 2 szilveszterkor pont akkor nagyobb víz volt a Dunán, hogy a holtákban úgy ünnepeltük a szilvesztert, hogy szappal elmentünk. Gyönyörű volt. És ősszel, az őszi Duna, amikor a holtákban sárgulnak a levelek, és rezzel isten a víz, gyönyörű. De a téli Duna, amikor átmentünk a holtákba is, egy nagyon vékony jéghártya volt már a vízen is, amikor mentünk, az egy csilingelt, gyönyörű madarak, élővilág, nagy csend. Ez, tehát mindig meg lehet találni az embernek itt a környéken, van nagyon szépet lássom.
1: Ez így van, és a csend, amit most említettél, az ragadott meg engem ebben, amit mondtál, mert hogy egyébként sokszor az van, hogy az ember itt tényleg nyüzsög, megy állandóan, mindenféle inger éri, fények, hangok, hanghatások, minden, és akkor néha már nem is hiszi el, hogy mennyire jó egy kicsit kiszakadni ebből, de pont erre a kis megnyugvásra tök jó a Duna, mert tényleg csend van, távol van az autók zajától, távol van mindenféle hang- és fényhatástól, és egy kicsit így a lelket is lenyugtatja, nem?
3: Igen, és közben például, ha családdal mész, a gyerekek a Dunán nem eszükbe se jut a mobil. Tehát a kicsik, ugye nálunk 3 gyerek, a Dunán fél éves korában már a legkisebb is ott volt a Dunán, a homokkal, a botokkal, matatással, nálunk nem is volt ez a mobiltelefon, de nem kell, nincs, hogy unatkozna. El van, építget, és a szülő nyugodtan ott lehet, pihengetet, a gyerekek meg baromi jól el vannak, lehet fát gyűjteni, szalonnát sütni, tehát nagyon-nagyon széles dolog, amit lehet csinálni, és ez mind tölt.
1: Így van, hát egyébként tényleg nagyon jó dolog kint a Dunaparton, és hát amúgy meg teljesen olyan volt a hangulat, ha már a beach hangulatot említettétek valamikor itt a beszélgetés elején, tehát tényleg olyan volt, mintha egy, nem is tudom, a francia rivierán lennénk, és egy homokos part, függetlenül attól, hogy nyilván a víz színe az Duna színű, de hogy akkor is, hogy olyan érzésed volt, hogy fű, ez nagyon menő. Úgyhogy ezt nagyon kitaláltátok.
2: Ezt hozzátettek a kolléganők is, mert ők adták az egésznek az ottani lelkét, de amit az Anti mondott, és ehhez kapcsolódva, hogy tulajdonképpen mi kertesházban lakunk, a gyerekek azért sokat vannak kint, de ha átmegyünk, megtalálják azt, amit kell. Akinek nincs kertje esetleg, ott van egy akkora partunk, ahova érdemes átmenni, mert a gyerek felfedez, a gyerek a kreativitását fejleszti, és kitalálja, és csinálja, és szerintem ez nagyon sokat tesz hozzá a fejlődéséhez. Illetve mondom, amit az Anti is mondott, hogy a szabadidő olyan fajta hasznos eltöltéséhez, ami feltölti a felnőttet is.
1: Igen, és Anti említette egyébként, hogy kisváros vagyunk, nem biztos, hogy fel tudjuk venni a nagyobb városokkal a versenyt, de erre egy picit reflektálnék még, mert hogy valójában bejárva az országnak a nagyobb városait, megyeszékhelyeit, én pont azt tapasztaltam, és arra jutottam arra a következtetésre, hogy Paksról nagyon kevés dolog hiányzik, ami egyébként a nagyvárosokban megvan, akár sport, akár kulturális élet szempontjából van egy-két dolog, fiataloknak bulihely, ez tény, meg nyilván nincsen annyi étterem, mint mondjuk Budapesten, de kulturálisan és a sport szempontjából is ebben ugye nagyon nagy szerepe van az asénak. Szerintem a sport szempontjából például kifejezetten nagyon széles a kínálat, és nagyon sok mindent lehet csinálni, nagyon jó dolgokat.
3: Ez nekünk nagyon fontos, az a helyzet, hogy pont ez a fiatal réteg, aki egyetem után, vagy fiatal munkakezdő, nekik viszonylag nehez, korlátozottabb, amit említettél is, hogy szórakozó helyjel nem állunk annyira jó ebben a kisvárosban, de esetben nem is fogunk szerintem akkor átlépni, de amiben tudunk, abban muszáj fejlődnünk, mert a üzemidőhosszabbítást én azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani, a műszaki paraméterek alkalmasak, a csapat most nagyon jó, de ezeket üzemeltetni kell 57-ig. A Paks 2 szintén szükség van munkaerőre, és egyszerűen ez ember kell.
1: Így van. Na hát akkor még gyorsan egy pár percünk maradt, mert aztán el kell, hogy engedjelek titeket, de Marcihoz fordulok, egy picit beszéljünk az Európa-bajnokság eredményeiről, mert hogy Portugáliában most volt a felnőtt kajakkenu EB, és azért onnan szép eredményekkel jöttek haza az ilyen sportolóink.
2: Igen, ugye a felnőtt csapattal Bedecs Ferenc foglalkozik, szakosztályvezetőnk, ő viszi az ötfős felnőtt csapatot, és az ötfőből három srác volt kint az EB-n, Portugáliában. Ugye kicsit megkavarodott a kvalifikációs rendszer, ugye minden az olimpia, mindenhol az olimpia van fókuszban, és Juhász Pisti és Kolár Kristóf tavalyi 500 páros után idén most kicsit változtatni kellett, és Pisti 1001-esben indult, illetve 501-esben, és ahhoz képest, hogy 500 páros volt a fókuszban, nagyon jó időket tudott kenúzni mind 1000-en, mind 500-on. 1008-dik lett, 500-on pedig 6-dik lett. Hodován Dávid pedig 200 méteren hónapról hónapra, hétről hétre javul, most 5-dik lett 8 tizeden belül az elsőnek. Kollár Kristóf pedig egy vegyes 4-esben, 504-esben szerzett bronzérmet, úgyhogy így jöttek haza, már elkezdték az edzéseket, a következő lépcsőfok az valószínűleg 2,5 hét múlva egy tengeren túli világkupa, és utána pedig a világbajnokság majd augusztus végén.
1: Na hát ezt gratulálunk akkor a fiúknak, és akkor még egy picit a kenuzgatomról mondjunk egy pár szót, hogy mi újság a kenuzgatommal, mert az is zajlik.
2: Kenuzgatom is zajlik, kenuzgatomnak az első állomása az szombaton volt, és két hetente tartjuk ezeket a túrákat. Most úgy zajlanak az eddigiektől szemben, hogy a bázis a csónakház, onnan felvisszük őket az indulási pontra, amit Bölcskéhez lőttünk be, de aztán lehet, hogy Madocsára korlátozunk, mert Bölcske egy kicsit hosszú volt, és akkor Madocsáról szépen leereszkedünk Paksig. Két hetente, szombatonként gyakorlottúra vezetővel lehet jelentkezni, fent vannak az időpontok a honlapon, az Atomfutás, illetve az Atomerőmű Sport Egyesület Facebook oldalán is, van telefonszám, van e-mail, vagy az asszéba bárki lehet keresni, fog erről tudni adni felvilágosítást.
1: Szuper, és akkor még egy utolsó kérdés, Antinak egy körülbelül másfél percünk maradt, hogy ugye szervezés alatt van itt a Judo Nemzetközi Atomkupa 29. szám szerint, erről mit lehet tudni?
3: Hát ez a város egyik legnagyobb sporteseménye, több ezer résztvevővel edzőtáborban versenyen, hát van, amikor 30-40 ország is jön, és most már megint paksiakért is tudunk szurkolni. Ez egy nagy büszkeség nekünk, és általában mindenki nagyon jól érzi magát. Folynak az előkészületek. Például erre a versenyre ez egy nagyon jó helyszín a Paks, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok.

0: Pax FM.
1: Tessa Dórával beszélgetünk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Bujáki Donáttal is, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Az apropó pedig egy fantasztikus rendezvény, ami most múlt hétvégén volt, ugye?
3: Így van.
2: Így van.
1: Igen, ez múlt hétvégén történt. Latinovics Zoltán 50. évfordulója van a halálának, és ennek megfelelően a 31. Latinovics versmondó találkozó és verseny történt meg, amelyen Donát külön díjban részesültél, hogyha jól tudom.
3: Így van, külön díjat nyertem, örültem is neki, hatalmas megtiszteltetés volt.
1: Meséljetek a rendezvényről, magáról. Hogy jött, milyen apropóból mentetek ti is, és mik történtek ott? Ugye Latinovicsról, magáról is beszélgettünk, mivel hogy nyilván ő volt a fő fókuszpontja.
2: Hát ezt a versenyt, ezt már tavaly kinéztük magunknak, egyébként minden évben megrendezik. Gondoltuk, hogy részt vennénk egy másfajta megpróbáltatáson, hiszen itt azért nagyon neves zsűrigárda van minden évben, és szerettünk volna jó kritikákat kapni, építő jellegű kritikákat, hogy mi az, amit még máshogy lehet csinálni. Ráadásul itt ugye három különböző verssel kellett nevezni, tehát ez mindenképpen egy nagyobb kihívás volt, és mi keressük a nagyobb kihívásokat. Így aztán az idei évben el is indultunk ezen a versenyen. Igaz, hogy kevesebben, mint ahányan terveztük, mert ugye a diákok az év végére már leterheltek, de hárman indultak, ez is diákok, és közülük Donát az, aki a legjobban meg tudta csinálni ezt a feladatot.
1: Kik indultak még?
2: Stadler Csongor, akinek ugye ismerhetjük a nevét az okulárészi játszásból is, illetve ő is mindenben benne van, az Eszi Médiától kezdve mindenben. A zenélésben is talán félig meddig.
3: Hát félig meddig.
2: Igen. És Kac Dóra pedig, ő a 10-es környezetvédelmi szakra jár az Eszibe.
1: Aha. Itt különböző kategóriák voltak, ugye az ifjúsági kategóriában indultál, de akkor tulajdonképpen ti meghallgattatok, és megnéztetek mindenkit, aki csak létezik, ugye?
2: Ez így van.
1: Az ilyenekből rengeteget lehet tanulni, meg fejlődni, nem?
2: Igen.
3: Igen, élmény volt hallgatni egyébként a többieket. Jellemzően abszolút máshonnan fogták meg az egész versmondás kérdést, mint én, ami egyébként egy nagyon hasznos élmény volt. Tanultam arról is, hogy esetleg a zsűri mit értékel, meg nyilvánvalóan arról is, hogy amit én egyféleképpen gondolok, hogy hogyan kell egy verset elszavalni, vagy hogy milyennek a trükkje, az igazából lehet, hogy valójában teljesen más. Vagy hát nem is az, hogy az az igazság, de máshonnan is meg lehet közelíteni.
1: Te miben látod a saját sajátosságaidat?
3: Általában olyanabb hangvételű verseket szeretek már eleve választani, ami sokkal inkább távol van a hideg valóságtól. A líraiság az úgy kerüljön előtérbe, vagy hogyha nem is konkrétan a líraiság, akkor valamiféle gondolat vagy mondani való. Ez eszemben azt tapasztaltam meglepően, de nagyon tetszett, hogy nagyon sokan vittek olyan verset az egyéb versenyzők, amik elbeszélő hangneműek, abszolút történetet mesélnek, cselekményközpontúak, sztorizósak. Rengeteg ilyen volt, és ez nyilván egy tök más stílust von maga után, és az elején szkeptikus voltam, de végül nagyon megtetszett egyébként az is, amit ők csináltak.
1: Aha. Mondjuk találkoztál valami olyan előadásmóddal, vagy esetleg egy olyan versen, ami különösen megragadta a képzeletedet?
3: Találkoztam, igen. Ugye három kategória volt, a klasszikus, 20. századi, illetve kortárs költők művei, és ugye a klasszikusból és a 20. századiból a nagyját azt már ismertem, persze ott is volt ismeretlen, de a kortárs kategória az rengeteg meglepetést tartogatott. Volt, aki Földes Lászlótól hozott művet, ugye a Hobónak a legendás énekesét.
1: Kortársban belefér, igen.
3: Így van, abszolút, és azon például nagyon meglepődtem, vagy Simon Mártonnak olyan műve, ami az egyik verses kötetének volt az előszava, és elképesztő előadás volt, meg egy elképesztő mű, úgyhogy ott a humor, az önirónia keveredett benne. Élmény volt hallgatni.
1: Te mit vittél egyébként?
3: Én vittem klasszikus kategóriában Kölcsei Ferencnek a Vanitatum Vanitas című művét. Azért kifejezetten megdicsért az egyik zsűritag, az egyik kedvenc verse volt. Ezt nem tudtam, de szerencsésen beletrafáltam. Így van. Aztán 20. századi kategóriában pedig Szabó Lőrinctől a Semmiért egészen című verset vittem, és kortásban pedig Parti Nagy Lajos kérdőjel háta című művét.
1: Aha. Amikor választasz verset, akkor te választasz egyedül, vagy pedig ezek közös megegyezés alapján zajlanak?
2: De én itt a háromból csak az utolsó verset javasoltam a Donátnak, a másik kettőt ő maga választotta.
1: Ja, az csak egy javaslat volt.
2: Vannak diákok, akinek kell segíteni, illetve én nagyon szívesen ajánlok, hogyha úgy gondolom, hogy valakihez van egy testhez álló mű, de igazából ők szabadon választhatják meg, hogy melyiket szeretnék. Uh-huh. Aztán meg is szoktuk nézni, hogy valóban illik-e hozzájuk. Egyébként itt belekötöttek a versválasztásba a Szabó Lőrinc esetében.
3: Igen,
2: mert hogy ez a vers egy megélt tapasztalaton alapulva interpretálható úgy, ahogy ők gondolják egyébként. És mivel ez egy nagyon nyitott bázisú szöveg a jelentését tekintve, ezért vannak ezzel kapcsolatos sajátos meglátások, így a zsűrinek is volt, hogy ő szerintük mi lett volna a még jobb irány, de szerintem egyébként sikerült azt is nagyon jól elmondanod, Donát.
3: Hát köszönöm szépen, egyébként valószínűleg azzal az élettapasztalattal, ami mögöttem van, a nevezhetjük, hogy a képességeim alapján úgy jól megcsináltam, de abban igaza van a zsűrinek, szerintem, hogy igen, ehhez kell egy érett fő, és szerintem a választásnál nálam nagy szerepet játszott ez a félig meddig tinédzser korszakból kilábaló, már csak azért is ilyen verset fogok mondani, dazosság.
2: Meg hát ez egy kihívás, hiszen arról van szó, hogy különböző szerepekbe, helyzetekbe helyezkedünk, amikor egy verset elmondunk. Tehát ilyen szempontból egy nagyon érdekes kérdést vett föl az, hogy egy választás jogos vagy nem az ember részéről. Mert láthatjuk benne ezt a fajta kihívást is, hogy most akkor ezt a karaktert én meg akarom mutatni. Akár van hasonló tapasztalatom az életben, akár nincsen, és szerintem ezért van ez a súrlódás így a nézeteket tekintve. Tehát, hogy még az idősebb korosztály úgy gondolja, hogy ezt már érettebb fejjel lehet előadni megfelelően, addig mi azt gondolhatjuk, hogy de hiszen egy kölcseihez is kell egy nagyfokú érettség, és kell is, hiszen ő szónok volt.
1: Igen.
2: Egyébként igen. Azt azért dicsérték meg azt a választást, hogy Donát választotta, mert azt mondta a zsűritag, a Wigman Alfred, hogy hát kiválasztan a manapság kölcseit klasszikusként, és hát amúgy ragyogó ötlet valaki, volt a Donát részéről.
1: Valaki, aki retorikai versenyeken szerepel eredményesen, mint te.
2: Valaki, aki otthon van az irodalomban, és van miből választania emiatt.
1: Uh-huh, igen. A rangos zsűrit emlegettétek. Kik a zsűri tagjai? Csak úgy tudnátok ezt sommázni?
2: Mondok párat, jó, okay. Mert a titulusokat meg egyebeket nem tudom fejből. Luther Imrét mondjuk el tudom mondani, mert őt ugye nagyon sokszor látjuk a YouTube-on verset mondani. Uh-huh. Ő ugye József Attila és Kálai Molnár Péter Díjas előadó művész, költő is, egyébként ezt nem tudtuk annyira róla, de ott voltak a kötetei. Aztán ott volt Olt Tamás, Jászai Mari Díjas színművész rendező, a Karinti Színház igazgatója. Ő volt egyébként a második nap vendége, tehát a harmadik fordulóra érkezett, direkt abból a szándékból hozták őt, hogy egy külön aspektusból szemléje csupán az utolsó uh-huh. alkotást, és így még szélesebb legyen az a szempontsor, ami alapján zsűrizni tudnak.
1: Igen.
2: Wigman Alfred nevét már ugye említettem, ő Csokonai és Radnóti Díjas rendező, az első Magyar Versszínház vezetője és a Magyar Versmondók Egyesületének az alelnöke, és volt még egy hölgytag is, Király Erika személyében, aki Radnóti Díjas előadó művész, és ez volt hát a zsűri.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Most az is felmerült bennem, amikor mondtad, hogy egyik költő is, by the way, hogy nem tudom, ez viszont amúgy annyira nem gyakori valahogy, nem versmondó versenyeken, hogy egy költő is ott van a zsűriben. Mindig más szempontból.
2: Én találkoztam már ilyennel. Igen, találkoztam már ilyennel. Szerintem azért is jellemző, hogy meghívnak írókat is versmondó találkozókra, mert ők is egyfajta szemszöget képviselnek, tehát máshogy értékelnek azok szerintem, akik...
1: Igen. Egy alkotónak a szemszögéből értékelnek, ami mi értékes lehet egy ilyen zsűrinél. Egyébként rengeteg ilyen versenyre jártok, rengeteg megmérettetésen vagytok már túl. Egy kicsit még a zsűrivőre visszatérve, mert mennyire lehet objektíven értékelni így a verseket?
2: Van a Magyar Versmondók Egyesületének egy pontrendszere.
1: Vagy úgy.
2: Elmondott Donát, hogy mik azok a dolgok, amiket előtérbe kéne.
3: Így van, amennyire emlékszek belőle, sajnos maradéktalanul nem maradt meg.
2: Majd kiegészítem.
3: De... az biztos, hogy egyik szempontként a versválasztást értékelik, illetve pontosabban ezen belül azt, hogy az adott vers az mennyire illik az előadó karakteréhez, az ő személyéhez ez mennyire természetes, hogy mennyire tudja hitelesen megszólaltatni a szerzőnek a hangját benne. Aztán ezen kívül ugye az üzenet átadását, vagy mondani valónak, hangulatnak, a vers magvának az átadását, mint retorikai képesség értékelik. És nem emlékszem a többire.
2: Igen, vannak ilyen, tehát ezek ilyen mérhető dolgok pontokban. Be van osztva, hogy hány pont a versválasztás, hány pont a beszédtechnika, az egy nagyon fontos összetevője a beszédtechnika, és abban kaptuk egyébként még a legtöbb kritikát, de ugye ezt tudjuk is, hogy vagy halljuk, hogy mi minden az, ami még egy jó megszólalást még jobbat elősegítene.
1: Esetben mi?
3: Megkaptam kritikának, hogy beszédtechnika tanárhoz járjak. Igen, hát ja, ezzel majd kezdek valamit. Egyébként azt érzem magamon, hogy igen, néha, mit tudom én, hadarok, nem úgy ejtem a szavak végét, ahogy azt maradéktalanul megkövetelni a rend. Úgyhogy egyébként ezt kaptam meg legfőbbnek, meg a versválasztást a Szabó Lőrinc mű esetében. Ez volt a két legnagyobb szőrszál, amit hasonlottam.
2: Igen, aztán ott van még... amit a Donát mondott, azt úgy hívják egyébként, vagy úgy van leírva, hogy érzés és éreztetés. Tehát, hogy ugye nem elég, hogy a versmondó maga megéli a versélményt, hanem azt úgy kell közvetítenie. És ami egyébként számunkra meglepetés volt, vagy számomra mindenképpen, hogy ugye itt pódiumi előadást kellett produkálni, ugye mi a közvetlen, közeli személyes versmondáshoz szoktunk egyébként. Egészen más közelről valakit látni verset mondani, mert teljesen más közelségből látjuk ugyanazokat a kis rezdüléseket, gesztusokat, egyebeket, mint egy pódiumon. Tehát itt azért volt egy távolsága a versmondó és a zsűri, illetve a közönség között, és itt például tapasztaltuk azt, hogy mások élnek egyéb eszközökkel is, ami mondjuk a nem pódiumi versmondásnál nem annyira jellemző, vagy nem annyira használandó eszköz, de az éreztetés az azt jelenti, hogy feltétlenül minden üzenet maradéktalanul érkezik meg, és ezt kívülről úgy lehet látni, hogy azért nem túlzásba vitt drámázásról van szó, tehát ez egy ilyen nehéz dolog ezt az arany középutat megőrizni szerintem, és mi ezt úgy is néztük kritikusan kívülről egyébként, mikor néztük az előadásokat, hogy volt, ahol ezt helytállónak láttuk, a kísérő nonverbális eszközöket, és volt, ahol pedig nem.
1: Aha, igen. Tehát akkor ez két teljesen eltérő hozzáállás egy versmondás, ez a pódiumi, meg van ez a közvetlen.
2: Ezzel mi most ismerkedtünk tulajdonképpen, tehát ebben nem vagyunk mi benne, de azt láttuk, hogy jellemzően jobban, vagy nem is feltétlenül jobban, de erőteljesebben használnak olyan eszközöket, például taglejtés és egyebek, amit egyébként nem biztos, hogy használnánk.
1: Igen. Wow, nem tudom, hogy létezik ez a két dolog, de hát igazából egy színházban is, hogyha az ember megnéz egy szobaszínházas előadást, összehasonlítva azzal egy nagy teremben, egy nagy epik előadás, teljesen más érzete van a
2: kettő. Igen, egyébként az Olt Tamás még hozzátette a rendező, aki az utolsó nap érkezett, hogy szerinte igazából nincs is nagyon titka egy jó versmondásnak, hogy gondolhatjuk ezt vagy azt, de tulajdonképpen az, hogy mit választunk és miért azt, az a kulcskérdés ebben, ebben az egész dologban.
1: Igen. Oké, és ezek szerint egyébként kaptál erre például hideget és meleget is.
2: Ez nagyon jó pontokat kapott a Donát egyébként, mert utána kértük egyenként a zsűrinek a kritikáját. Lehetett velük beszélgetni külön, ez nagyon közvetlenné tette ezt az egészet, és azért nagy, tehát 15-ből 14 meg hasonló pontszámai voltak, úgyhogy.
1: Donát, még egyszer gratulálok innen egyébként, már képen kívülről egyszer. Nagy eredmény, főleg, hogy az egész egy ilyen nagyon rangos dolognak tűnik. Ugye ez Latinovics halálának 50. évfordulójára egy ez volt a 31. még egyszer Latinovics versmondó találkozó és verseny. Beszéltek még egy kicsit arról, hogy mik történtek itt a versmondás mellett. Minek voltatok itt a részesei a hétvége során?
3: A hétvége során több program volt, amiket én sajnos nem vettem részt, mivel ugyanazon a napon volt a Metallica koncert a Puskásba Pesten, és úgy voltam vele, hogy azon az életem árán is ott leszek.
2: A Donát megoldott, és reggel már ott volt utána.
1: Hallod,
2: szóval...
1: az kulturális napok.
3: Így van, úgyhogy az első nap eseményeiből így a versenyt leszámítva szorosan kimaradtam, viszont második nap volt Latinovics emlékmúzeum látogatás, az ott van Balatonszemesen. Nekem az nagyon tetszett, remek alkalom volt arra, hogy megismerkedjek a munkásságával ténylegesen Latinovicsnak és az életével is. Én annyit nem, sokat nem tudtam róla, természetesen ismertem, hogy a színész király titulust őt illeti, és hogy a nálam idősebb generációk mű életének hatalmas figurája volt, de nekem így ennyi volt róla a tudomásom, és most sokkal közelebb kerültem hozzá, és kedvem támadt megnézni azokat a filmjeit is, amit még nem láttam.
2: Igen, én is bepótlód. És egyébként ezen kívül még, amiről a Donát lemaradt, hát első nap a két versmondó forduló után, és egyébként Róza Mondó, azt az előbb elfelejtettem mondani, voltak, akik prózát hoztak.
1: Ja, bocsánat, igen.
2: És ezek egy kategórián belül, tehát nem volt külön
1: Választva.
2: Nem, mert mindenki három művet mondhatott, és akkor volt, aki prózát is mondott egyébként.
1: Mielőtt folytatnám, előnyökkel vagy hátrányokkal járt inkább, hogy így össze volt vegyítve ez
2: előnyökkel.
1: A két?
2: Előnyökkel járt szerintem. Tehát a nyertes tagok mind prózát is mondtak, és a prózában tovább lehet szerintem jelen lenni. És ezt én úgy éreztem, hogy ez meghatározó volt egyébként, és nem is rossz dolog az, hogy három művet viszünk, akkor abban van egy prózai mű.
1: Persze, ez
2: de
1: így.
2: Hallottunk egyébként nagyon hosszú műveket is, versekből is olyat, tehát volt olyan, aki 10 percig folyamatosan mondta.
1: Eposzokat.
2: Nem volt egyszerű. Az első két forduló után történt ez a koszorúzás, mégpedig elmentünk a temetőbe, és megkoszorúztuk Latinovicsnak a sírját. Nagyon-nagyon szép vers hangzott ott el, egy kortárs fiatalember írt, most a nevét sajnos nem tudom felidézni, de Latinovics Zoltánról, nagyon megható volt, és ott a bújtort sírt is megkoszorúztuk, hiszen ugye ők ugye testvérek voltak, még Fráleszkárai együtt is, és ez is egy nagyon jó program volt, és még arról is lemaradt a Donát, hogy Huzella Péter, aki a Kalákának a tagja volt, illetve a Crosby, Stills, Nash & Youngnak a magyar

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást.

0: kérdést, hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
1: Maga az agyegészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód, másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
0: Cucor Márta sírján eltett látogatás Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. Cucor Márta a település pedagógusa volt, aki több évtizedes tanítói pályafutása alatt rengeteg kisdiák útját egyengette. Az emlékére létrehozott díjat az önkormányzat minden évben egy vagy több olyan ballagó diáknak adja át, aki tanulmányaiban közösségépítő tevékenységében kiemelkedő munkát végzett. Ehhez kapcsolódóan a 8. osztály tanulói látogattak el Márti néni sírjához, hogy együtt kifejezzék tiszteletüket a munkássága előtt, amely mint tanítóként mindemberileg példaértékű.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
4: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
3: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: Reklámot hallottatok. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. június 21-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként ellátogatunk a rendkívüli testületi ülésre, ahol fontos közbeszerzésekről is döntött a paksi képviselőtestület. Lesz szó arról, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban is, és átutazunk Bölcskére, Szekszárdra és Simontornyára, ahol aktuális beruházásokról és programokról beszélgetünk. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál déli 12 óráig Harmadgabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
2: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Rendkívüli testületi ülést tartott Paksváros önkormányzatának képviselő testülete június 16-án kedden. A grémium 7 napi rendi pontot tárgyalt, ezek között volt többek között a gyermek és diák judóért alapítvány támogatása, melyet egyhangú döntéssel ítélt oda a szervezetnek a testület. Az ülésen Heringes Anita polgármester ismertette a támogatás célját.
2: Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a fiatal cselencsozókat és tehetségeket. Az alapítvány most is megrendezi a junior versenyt, ami egy nemzetközi atomkupa. Az alapítvány támogatással a rendezvényt szeretnénk támogatni, hogy minél magasabb színvonalon tudják ezt a nemzetközi kupát megszervezni. Ezért az én javaslatom, hogy 2 millió forinttal a polgármesteri keretből támogathassuk az alapítványt, hogy ezzel is hozzájárulhassunk a jövő olimpiai bajnokához.
1: A rendkívüli testületi ülésen a Hidegvölgy utcai játszótér létrehozásáról is döntöttek. Heringes Anita úgy fogalmazott, hogy lakossági és képviselői igényként merült fel a beruházás.
2: Paksváros területén lakossági és önkormányzati képviselői kérésként igény merült fel a Hidegvölgy utca végén egy játszótér kialakítására és egy közösségi tér focipálya kialakítására. Itt majd képviselő urat meg is fogom kérni ezzel kapcsolatban, hogyha van egy kiegészíteni valója. És természetesen a bizottsági ülések közül Horváth Zoltán képviselő urat, elnök urat kérdezném meg, hogy ő volt az egyetlen, aki tárgyalt napi rendi pontot. Még mielőtt elkezdjük a tárgyalásokat, milyen álláspontot képviselnek a bizottságon?
3: Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestet, tisztelt polgármester asszony! A gazdasági bizottság részére kijelölt napirendeket megtárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolta őket.
2: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Molnár József, parancsolj!
4: Köszönöm szépen a szó, polgármester asszony! Tisztelt képviselőtársaim, a játszótérnek a kivitelezésével kapcsolatban egy pár szót szeretnék elmondani. A költségvetési soron 25 millió forint volt elkülönítve erre a célra, és miután az ajánlatokat bekértünk, egy híd építése olyan összeget emésztett fel, talán kimondhatom, hogy mennyi volt az összeg, 10 millió forint körüli összeg volt erre el. Tehát egy ilyen ajánlatot kaptunk, és én úgy gondolom, hogy ez etikailag, morálisan nem fér össze az álláspontaimmal, így ezért maradunk a híd nélküli állapotnál. Az eredeti híd, ami egy 20-30 méterrel arrébb van, azt kell majd használni az ott lakóknak, és ezzel így gyakorlatilag akkor inkább a játszótér fejlesztésére fordítjuk az összeget.
1: Zárt ülésen döntött a testület 3 közbeszerzési eljárás kiírásáról, melynek ajánlati felhívása a polgármester szerint 1-1,5 héten belül nyilvános lesz az LKR rendszerben.
2: 3 közbeszerzési eljárás lefolytatása, indítása és újraindítása. Napirendi pontokat tárgyaltuk. Közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges döntést meghoztuk a Paksi Napsugár óvoda 5-ös utcai épületével kapcsolatban. Kérek mindenkit, hogy az LKR rendszert figyelje. 1-1,5 héten belül valószínűsíthetően engedélyezik, hogy ez is föl tudjon kerülni. Közbeszerzési eljárás megindítása Villany utcai parkoló kialakítására. Ez is fönt lesz az LKR rendszerbe, és szerintem már nagyon sokan várjuk, hogy kultúrát, piaci parkolást lehessen teremteni a Villany utcában, és az egynapos sebészet újraindításának kivitelezése 2. Újraindítást kell megindítsuk, mert sajnos nem tudtuk érvényesen lezárni az előző közbeszerzési eljárást, így biztatnám az építőipari vállalkozókat, akik szívügyüknek tekintik az egészségügyi ellátás magasabb színvonalra emelését, hogy figyeljék az LKR rendszert, mert kell, hogy megfelelő számú ajánlat érkezzen ahhoz, hogy érvényes közbeszerzést tudjunk lezárni, és eredményt tudjunk hirdetni. Így bíztatok mindenkit arra, hogy hajrá egynapos sebészet kivitelezése, minél több ajánlatot várunk.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: Új-Zélandon volt cserediák fél évig a Paksi Pak Botond. A Vakbottyán gimnázium 10. osztályos tanulója Strasser Andival és Strasser Ábnerrel beszélgetett ottani élményeiről, hosszasan sorolva a különbségeket Magyarország és Új-Zéland között.
2: Hát először, ami nekem nagyon feltűnt, az, hogy mennyire kedvesek az emberek. Tehát ezt így hallottam, mielőtt kimentem, hogy sokkal kedvesebbek, meg hogy nagyon befogadók, de hogy ez abszolút igaz, tényleg nagyon. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mennyire ilyen multikulturális volt az egész ország. Tehát tényleg, ugye én egy 45 ezeres városban voltam, de volt tényleg olyan nemzetiség, minden, amit el tudtál képzelni. Ez nagyon tetszett egyébként. Az időjárás az nagyon más volt. Ugye én januárban mentem ki, ez nálunk tél volt, ott ez nyár, és nyár közepe volt, viszont nem volt olyan meleg az idő, mert itt nem megy nyáron se 25 fok fölé a hőmérséklet. A nap viszont erős volt nagyon, mert nem jó, az ozonréteg nagyon vékony az ország fölött, úgyhogy az sokkal erősebb, viszont a hőmérséklet az így, az nem annyira, tehát ilyen extrém meleg, hogy ne bírnád ki. A távolságok az országban még, ami nagyon feltűnt, hogy ugye kb. Háromszor akkora Új-Zéland, mint Magyarország, de sokan nem tudják, mert egyébként, hogyha ránézel a térképre, akkor ott van a sarokban, azt hiszik, hogy ez körülbelül semmi, de hatalmas az ország, és tényleg nagyon nagy távok vannak benne, és ugye mivel csak 5 millió lakosa van, ezért eléggé feltűnik, hogy mikor mész egyik városból a másikba, ott órákat tudsz úgy menni, hogy ne látnál egy kisváros se.
3: Te, ahogy mondtad, 45 ezeres városban voltál, mi ennek a neve?
2: Vanganui,
3: és ahogy én láttam, ez a, ugye úgy szokták mondani, hogy Új-Zélandon van az északi sziget, igen, meg a déli sziget, és például, hát az északin talán ott többen is laknak, mert ott van Auckland, igen, és Wellington is, a főváros, és de a déli a szebb.
2: Sokkal
3: szebb. És voltál?
2: Voltam.
3: Miben telt ez a fél év? Ez inkább a tanulásról szólt, a nyaralásról, kapcsolatépítésről, vagy kirándulás?
2: Inkább a kirándulásról. Hát azért ugye tanultam is, de határozottan inkább arra, ők is arra törekedtek, hogy minél többet meg tudjanak nekünk mutatni az országból. Mert úgy volt, hogy az én sulimban szerintem volt körülbelül 30 cserediák rajtam kívül, és amúgy tök jó volt, mert európaiak voltak körülbelül mindannyian, és az északi szigeten ott inkább a suli vitt minket körbe, tehát volt egy ilyen külön tantárgyam, hogy felfedezzük Új-Zélandot, valamilyen volt, és ott mindig vittek minket hegyet mászni, barlangászni, raftingolni.
3: Nálunk is van földrajz. Nem? Ez így kell elképzelni, nem? Hogy megmondják, hogy Berlin ott van, és ott a nagy fa, ez inkább történelem, de itt is így kell elképzelni, csak itt buszra szálltatok, és úgy mondták, hogy igen, így a gyűrődés így alakult, igen, ki. Ez kicsit jobb földrajzóra, mint kicsit, amikor az Atlaszt megint otthon hagytad, és azért szídnak.
2: Úgyhogy az északi szigetet is, mondjuk fönt én Aucklandben nem jártam, csak amikor reptéren voltam, viszont Wellingtonban, ugye a fővárosban ott voltam, ott sokszor voltam, sulival is, a fogadó családommal is, és a déli szigetre pedig áprilisban voltam egy kéthetes ilyen körúton, az országból jöttek cserediákok mindenhonnan, és velük volt egy ilyen kéthetes túra, és ott körbementünk az egész déli szigeten, vagy hát úgy indult, hogy Wellingtonból indultunk, ugye itt kompal tudsz átmenni a két sziget között, ez körülbelül 3 óra, és átmentünk, ott busszal folytattuk, és egészen lementünk Queenstownig, az az egyik legdélebbi város.
3: És az egyik legszebb.
2: A legszebb, határozottan. Szerintem az egyik legszebb, ahol valaha voltam.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti Körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel tartott előadást Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner a Veled is törődünk Egyesület Alzheimer Café elnevezésű rendezvényén június 10-én. A szakemberrel Strasser Andi beszélgetett a demencia miben létéről, és arról, hogy hogyan lehet a kialakulása ellen tenni, avagy ha már kialakult, hogyan lehet lassítani a folyamatot.
2: Mindig is volt ez a betegség, csak ugye mai napig is egy kicsit ilyen tabusított betegség, és nagyon sokszor nem beszélünk róla, szerencsére egyre többet. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan betegség. Viszont nem mindegy, hogy kinek mennyi a rizikója arra, hogy ilyen beteg legyen, nem mindegy, hogy hány évesen lesz ilyen beteg, és nem mindegy, hogy amikor már diagnosztizálják a betegséget, ha diagnosztizálják, akkor mennyi lesz még az egészségben eltöltött idő, amit ő még viszonylag segítséggel is, de komfortosabban el tud tölteni.
3: Tehát akkor a demencia nem gyógyítható, nem elkerülhető, de esetleg megelőzhető?
2: Igen, kockázatát lehet csökkenteni, azért is, mert maga a demencia az nem egy betegség, ez egy tünet együttes. Sokfajta demencia van frontotemporális, vaszkuláris jellegű, traumatikus, toxikus demencia is, meg sorolhatnám. Többfajta ilyen demens megbetegedés van. Talán a közös vonal bennük az, hogy mindegyik szellemi képességeinket érinti, tehát magyarán mondva a feledékenységet, elbutulást így is szokták mondani ugye a hétköznapokban. Ez talán a közös bennük, de a kiváltó ok, a kezelési lehetőségek, maga a megelőzés, az mindegyiknél egy kicsit más és más.
3: Láttam nagyon sok interjúdat, például amikor a Duna TV-n is ilyen a műsorvezetőknek ilyen memória feladatokat adtál, mint memória tréner, például demensekkel így foglalkozol, különböző feladatokat adsz nekik?
2: Igen, én általában fennjárókkal foglalkozok, tehát olyanokkal, akik még nem demensek, esetleg enyhe kognitív zavarban szenvednek. Az enyhe kognitív zavar a demenciának az előkapuja, úgy kell elképzelni, mint a cukorbetegeknél az inzulin rezisztenciát. Ott még abszolút tudják ezeket a feladatokat csinálni az idősek, és ezzel késleltethetik a betegségnek egyrészt a romlását, másrészt pedig, hogyha már kialakult a betegség, akkor annak a lefolyását. Az agyi stimulus, ez egy bizonyítottan hatásos minden életkorban és minden kognitív betegségben is. Ezek az agyi szinapszisok, ez az agyi aktivitásnak a fenntartása, nem csak időseknél, ez fiatalabb korban is nagyon hasznos, hogyha stimuláljuk gyakorlatilag az agyműködést, és erre vannak olyan feladatok, amik bizonyítottan hatnak rá.
3: De miért kellenek memória feladatok mondjuk 70 pluszosan? Nem elég, hogy olvasunk? Tudod, ez egy olyan dolog, amikor szokták mondani, hogy hát 50 évesen, meg 40 évesen, meg már 30 évesen is eljárunk a konditerembe, ahelyett, hogy kapálnánk kint a földeken. Tehát kellenek a memória feladatok? Nem elég, hogy azt mondjuk neki, hogy ilyen társadalmi életet, beszélgessen a családtagjaival, a szomszédjaival, olvasunk könyveket, 70, akár 80 pluszosan is. Tudom, nem jó a szemünk, meg egyebek, de hát arra is van megoldás.
2: Hát két dolgot szoktak ugye mondani minden nyugdíjasnak és leendő nyugdíjasnak. Az egyik, amit te is mondasz, az olvasás. A másik pedig a rejtvényfejtés.
3: A rejtvényfejtés.
2: Ugye, ezt a kettőt szokták mindig javasolni.
3: De ez segít?
2: Nem.
3: Nem segít?
2: Részben. Talán az túlzás mondani, hogy nem segít, de ezek olyan, mintha egy problémát csak egy oldalról közelítenénk meg. Az olvasás jó, de tudok úgy is olvasni, hogy szemmel olvasom, és gondolatilag nem követem. Ekkor van az, mikor az oldal felénél ugye visszamegyünk az elejére. Mit is olvastam? De tudatilag nem fogom át, amit olvasok. Máshol járnak a gondolataim. A figyelem, fókuszom az gyakorlatilag ott nincs jelen.
3: Jó, akkor azt kell nekik mondani, hogy figyelve olvassanak.
2: Igen, figyelve olvassanak. A csoportfoglalkozásaimon mély olvasás technikáját is megmutatom az időseknek. Ez a magyarul mondva figyelmesen olvassunk, erre azért vannak technikák. Ezt egy kolléganőm ajánlotta a figyelmembe, aki Olaszországban él, és az ottani idős alapellátásban. Ez egy bevált eszköz, hogy az időseknek vannak olyan csoportfoglalkozások, mikor mély olvasnak. és ez ugyanolyan figyelemfókusz gyakorlat, mint az én feladataim, amiket csoportfoglalkozásokon alkalmazok.
3: Nem is hallottam még ezt a kifejezést, megmondom őszintén, tehát megtanítanak bennünket kisiskolás korunkban olvasni, de nem mondták a tanárok, hogy mély olvasva olvassuk az egri csillagokat.
2: Mondják, csak más szavakat használnak erre. Technikára is nincs, nyilván az iskolarendszerben diákoknál nincs arra idő, hogy egy adott oldallal, vagy egy adott fejezettel olyan mélyebben, vagy részletesebben foglalkozzanak, de csoportfoglalkozáson erre azért van lehetőség. A másik pedig, ugye, amit említettünk, a rejtvényfejtés, ami jó, nem akarom én a rejtvényeket Isten őriz, hogy szidja, mert tényleg egy hasznos dolgok, de ha belegondolunk, én, ha nem tudom az aranynak a vegyelét, akkor ülhetek a rejtvény felett egy napot is, akkor se fogom tudni. És gyakorlatilag az a stimulus ott elmarad, hogy valamit megjegyzek, és utána azt visszaadom. És ez az a mozzanat, mikor a rövid távú memóriámba, vagy esetleg a középtávúba elraktározok valamit, és utána azt elő tudom hívni. És ez az agyi aktivitás, ez hiányzik sokszor az időseknél. Eleve összekeverjük azt, hogy valakinek a figyelemfókusza nincsen meg, vagy a memorizálási képessége romlik. Én ugye alapellátásban dolgozok, mint szakmai vezető, és szoktak jönni családtagok, hogy segítsek már nekik, édesanyának vagy édesapának, úgy veszik észre, hogy romlik a memóriája. És akkor mindig szoktam mondani, hogy egyrészt házi orvos, és utána neurológus, tehát vizsgálják meg, hogy ez tényleg egy memória romlása. Másrészt pedig nem biztos, hogy a memóriája romlik, lehet, hogy a figyelme nincs már meg, vagy a figyelme nem aktív, és abban az a jó részt lehet erősíteni azért. Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol, vagy dohányzás, vagy inaktív életmód, másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban, Bölcskén erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető arra is kitért, hogy a településképi rendelet előkészítésén is dolgoznak, amelyet jogszabályi előírás elkészíteni.
2: A Nagybarancsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és a Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink, aztán folyamatban van megnyert pályázatunk, egy külterületi útnak a lemurvázása Gabonási völgyben, egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búzabetakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni. Úgyhogy ezek, amik ilyen úttal kapcsolatos elképzelések, de például most az imént a legutolsó testületi ülésünkön döntöttünk arról is, hogy a település képi rendeletet, helyi építési szabályzatot, amit törvény él elő, hogy újra kell terveztetni ezeket minden településen. Döntöttünk arról, hogy ki lesz ennek a kivitelezője, tehát ki fogja az új település képi rendeletet megvalósítani. Ez azért fontos, mert ez szabályozza azt, hogy ki mit hova építhet. Ha jön egy vállalkozó, akkor miket kell, hogy betartson. Úgyhogy a legfrissebb jogszabályokhoz szeretnénk ezzel is alkalmazkodni. Ez egy ilyen hosszú, másfél éves folyamat legalább, amíg ez elkészül. Nagyon sok szakági tervezőt kell ebbe bevonni, és hát ez egy nem is egy olcsó dolog, tehát most így emlékeim szerint ilyen 8 millió forintnál is nagyobb összeg lesz az, amibe ennek az új helyépítési szabályzatnak a kialakítását a tervezők el tudják végezni ezért a pénzért.
0: Heti körkép.
1: Nyáron sem maradnak program nélkül a Babits Mihály Kulturális Központ látogatói, erről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak. A Szekszárdi Kulturális Központ igazgatója azt is elmondta, hogy idén is lesz leállás az intézményben, amikor a nagy takarítást és egyéb olyan munkálatokat végeznek el, amelyre évközben nincs lehetőség.
3: Nyáron sem maradnak természetesen program nélkül a kultúra szerelmesei, viszont azért ez egy kevésbé intenzív időszak számunkra, és nekünk is belefér majd egy kis pihenés. Intézményünk minden nyáron két hétre úgymond leáll, ez idén is megvalósul, és július 20-ától augusztus 30-áig zárva tartunk, akkor ilyenkor megtörténnek a nagytakarítások, és esetleges olyan munkálatok, amik a napi működés mellett nem tudnak megvalósulni. Természetesen a munka nem áll le, ugye most az utolsó simításokat végezzük már a szekszárdi születi napok programjain, és a következő színházi évadnak az előkészítésén. De június 23-án lesz még egy színháztermi előadásunk, a Férjek a slamasztikában címmel. Van egy kiállításunk, illetve több időszaki kiállításunk is. Június 21-ig várja az érdeklődőket még a Kulturális Központ márványtermében Kovács Ferenc 55. Tolnavár megyei gyermekrajz pályázatának a kiállítása. Aztán június 27-ig látogatható még a messziről jött gyökeret vert, 23. országos fazekas pályázat kiállítása. Ez a három évente megrendezésre kerülő szakági pályázat 2020-ban a Hagyományok Háza, valamint a Tolnavár megyei Népművészeti Egyesület egy működésével valósult meg. És kiemelten fontos számunkra, hogy ezen az országos pályázaton komoly Tolnavár megyei eredmény is született, hiszen a Várdon Birács Róbert keramikus fazekasmester népi iparművész a Hagyományok Háza harmadik helyezettnek járó díját érdemelte ki a pályamunkájával. Biztatok mindenkit, hogy látogassa meg ezt a kiállítást. Idén ismét helyszíne leszünk a Holokauszt emléknapnak, amire július 5-én vasárnap kerül sor. Ezt ugye nem kell bemutatnom, a történelmek egyik legsötétebb időszaka, sajnos Szekszárdot sem került el, és a Szekszárd és Szekszárd környéki zsidó személyekből körülbelül 50 ember tért haza borzasztó fizikai és lelki állapotban, és a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraeli Hitközséggel közösen minden évben megemlékezünk erről, és próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez soha többé ne történhessen meg. Majd Berlinger Attila polgármester úr fogja mondani az emlékező beszédet, és Finali Gábor egy liturgiát is tart. Minden évben a Szekszárdi Tücsök zenés színpad egy-egy előadással készül erre a rendezvényre. Különlegessége még ennek az eseménynek, hogy a világhírű izraeli fotós Noam Chan zsinagógákról készült alkotásai is bemutatásra kerülnek, amelyet majd augusztus 1-jéig látogathatnak az érdeklődők. Augusztus 8-án nyílik még egy újabb kiállításunk. Ez a Petőfi Kulturális Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg. A Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítására kerül sor. Ez a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában és az ő gyűjteményi anyagából kerül el hozzánk. Ugye a Dante isteni színjátékát dolgozta fel Bencsik János ebben a kiállításban. Szeptember elejéig lesz látogatható. Természetesen az államalapításunk ünnepén augusztus 20-án Szekszárdon is vannak programok, hiszen ez a városnak egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Ugye nem csak az államalapítás ünnepe ez, hanem az új kenyér ünnepe is. A rendezvény első momentuma a belvárosi Római Katolikus templomban a kenyérszenteléssel egybekötött szentmise lesz, majd az ünnepi kenyérrel elvonulnak a résztvevők a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol ünnepi közgyűlés keretében adják át a város kitüntető díjait, este pedig, illetve hát megkoszorozzuk ezt követően a Szent István szobrot, este pedig az Attila Fiai Társulat koncertjével zárul ez a napunk. Úgyhogy ennyi talán a nyárról.
1: Gonda Mária, Babits Mihály Kulturális Központ folyamatban lévő fejlesztéseiről is beszélt rádiónknak.
3: Mi egy KFT-ként működünk, egy KFT tartja fent, a Szekszárdi Közösségi Nonprofit KFT működteti a Babits Mihály Kulturális Központot. Ennek a KFT-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok Program keretében. Itt az a terv, illetve hát most már lassan a nem csak terv szakaszában van a dolog, hogy egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni. Illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük, hogy ezekre is gondol, és hogy a mi működésünket is próbálja segíteni. Illetve a digitális megújulás operatív program plusz keretén belül, ahol az önkormányzat és a többi intézménye is érintett, a mi intézményünk is részese ennek a konzorciumnak, ami arról szól, hogy digitális alapú energiamenedzsment rendszerek tervezése és bevezetésére kerül majd sor, és ezek majd segítik a hatékonyabb energiafelhasználást, hiszen monitorozni tudják a mostani felhasználásunkat, és abban lesznek a segítségünkre, hogy ezt az energiafelhasználást optimalizálni tudjuk. Ez az, ami most az elkövetkezendő rövidebb időszakban vár az intézményünkre.
0: Heti körkép.

0: Közéleti körkép.
1: Június 14-én vasárnap délután került sor a Simontornyai Krammer Ferenc kórus adománygyűjtő hangversenyére a Simontornyai Katolikus templomban. Az adománygyűjtés apropójáról Máté Imréné, a kórus egyik tagja mesélt rádiónknak.
2: Az apropója az, hogy Németországból Wittenből egy 1082 kg súlyú harang érkezett Simontornyára, amit ugye az ott már templomként nem üzemelő épületből leszettek, és ilyenkor szeretnék megfelelő helyre juttatni ezeket a harangokat. Ezt a harangot megvásároltuk, és itt a Simontornyai templomban most jelen pillanatban várja, hogy felkerülhessen a toronyba. A Simontornyai templomban valamikor három harang működött, most ilyen pillanatban kettő van, és ez lesz a harmadik harang, amit feljuttatunk a toronyba. Természetesen ehhez ki kell építeni a vezérlést, meg az állványzatot is meg kell erősíteni, meg hát ezt azért oda feljuttatni is elég költséges. A kórusunk úgy döntött, hogy ezzel próbál segíteni, egy kicsit az adomány gyűjtést megtámogatni. A plébános úr nagyon sokszor rendelkezésünkre adja a templomot koncertekre. Minden adventben készülünk adventi koncerttel a kórus által, és most így szeretnénk segíteni.
0: Heti körkép.
1: Több mint 300-an ültek hajóba és eveztek át a túlpartra az Asevízi nyílt napján, amely minden korosztály számára kínált programokat június 6-án. Tóth Márton szervező szerint ez nagy siker számukra.
3: Amikor ezt elkezdtük, akkor egy családi napra gondoltunk, ami minden korosztálynak kínál programokat, és megismerteti a Dunát azokkal, akik azt nem ismerik, és akik egyébként kíváncsiak rá, vagy azokkal is, akik nem kíváncsiak rá, és félnek tőle, és nem tudtuk, hogy de nem volt belőve célcsoport, és voltak családok, voltak tinédzserek, voltak idősebbek, úgyhogy közel 1000 ember jött le a csónakházba, és 300-an ültek hajóba, és elvesztek át a másik oldalra, ami egy siker, igen.
1: Dr. Kovács Antal, az ASE elnöke, aki maga is gyerekkora óta jár a Dunára, rádiónknak úgy fogalmazott, hogy Paks értékeit kívánták megmutatni a szélesebb közönségnek.
4: Az ASE annak idején majd atomai sporti egyesület még a 79-ben azért jött létre, hogy az itt élő dolgozók szabadidő eltöltését biztosítsa, és közben azért kinőttünk egy nagyon jó versenysport egyesületé. Tavaly és tavaly előtt 8.-9. voltunk az országos rangsorba. Beleszámoljuk, hogy itt a Budapesti Honvéd, a Fradi, az UTEL, meg ilyenek mellett mi 8.-9. tudunk lenni. Ez nagyon erős. És ezt úgy érjük el, hogy saját nevelésű sportolókkal. Tehát ide a kosárlabdán kívül a többiek azok mind saját nevelésűek. Most a másik lábunk, ez a szabadidő. És amellett, hogy van egy nagyon jó szabadidő szakosztályunk, ahol a rendezvények száma alapvetően évente mondjuk meg eléri az 50-et. Mindig próbálunk valamit kitalálni, hogy mit lehet még a közösségnek megmutatni a város és környéke értékeiből. Marcinak is, nekem is, meg annak a csapatnak, aki körülöttünk van a TLK-ban, nagyon szeretünk emberekkel foglalkozni. És mindig kitalálunk valamit. Volt ez a bringázgatom, amikor Paks környékét azoknak, aki nem ismerik, bringával mutattuk meg. Tavaly volt egy focizgatom dolog, itt van nyilván az atomfutás, ami ide tartozik, és most egy kicsit a vizet is akartuk megmutatni. Mert a városunk egy 17.000-es város. Nyilván ennek sok szempontból nem tudja felvenni a versenyt, mondjuk Budapest vonzásával, meg egyebekkel. De amink van, az nagyon értékes, és csak a város jó része az például nem is tudja. És nekem az nagyon jó volt, amikor Marci mondta, hogy a 300 emberből, aki átment, az kb. 260, az még sosem volt így a Dunán. Akiket én vittem át, ott is volt azért cidri egy kicsit, és nagyon-nagyon jó volt az ámulatbeesés, hogy ez mennyire jó tud lenni a Duna. Úgyhogy igazából sok meló volt, de az a sok csillogó tekintet, a gyerekek öröme, a szülők mosolygása, a kezdeti feszültségek után a Duna közepén már vigyorgás volt, volt, aki vissza se akart jönni. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon, nagyon megérték a szervezőknek is. Egy hosszú, fárasztó, de ahogy te is mondtad, boldog nap volt.
1: Pakson is lehet már pickleballt játszani a PSE tenisz szakosztályánál. Lakatosné Klopcsik Diana, a PSE vezetőedzője rádiónknak elárulta, hogy a pickleball három sportelemeit ötvözi, és világszerte már több millióan játsszák. Nemrég pedig versenyt is rendeztek Pakson, amelyen szép eredményeket értek el a PSE versenyzői.
5: A pickleball az most úgymond Magyarországon egy újdonságnak számító új sportág. Ezt már azért a világon több millióan játsszák. Köztük, hogy lehessen mondani híres sportolókat is, André Agassi is nagyon, nagyon benne van a pickleballba a feleségével. Ez a tollaslabdának, asztali tenisznek és a tenisznek az ötvözete. Kisebb méretű pályán játsszák, kicsitővel egy ilyen műanyagszerű floorball labdához hasonlító kis labdával. Úgymond egy olyan sportág, amit szerintem egy perc után is bárki bármilyen korosztályban tud élvezni és játszani, családszinten is, úgyhogy nagyon hamar élvezhető tud lenni a játék.
1: És ezt simán a teniszpályákon játszátok ti itt Pakson, vagy van külön pickleball pálya is?
5: Nekünk külön pickleball pálya nincsen, föl szoktuk ragasztani vagy vonalazni a pályát. Ez egy picit hosszabb, mint nálunk a teniszpályán a piros pálya. Van benne egy kicser rész, ahonnan nem szabad röptézni. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit másabb és nehezebb kivitelezni, de attól függetlenül meg tudjuk oldani edzés közben is.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a versenyről. Ugye most múlt héten volt egy verseny, ami egy több részből álló versenysorozatnak a része volt. Mit kell erről tudni?
5: Egy 4 fordulós versenysorozatunk van a pickleballból a paksi teniszcsarnokban. Ezzel most próbáljuk egy picit népszerűsíteni itt a környéken is a játékot, de egyelőre még akik jobban benne vannak az évek alatt a pickleballba, ők jöttek így Nagykovácsiból, meg még tényleg az ország legmesszebbik pontjáról. A korosztály az most nálunk úgy van meghirdetve, hogy 14-16 éves gyerekek indulhatnak, vagy egy picit fiatalabbak. 50 évesek, 60 évesek, 65 80 és 85 éveseknek van meghirdetve, de összességében nincs nagyon a korosztály megszabva, mert tényleg még akár 100 éves is nyugodtan tud játszani.
1: És azért azt árul, de 85 éves versenyző is volt?
5: Most azt hiszem a 80-as, 83 évesek voltak a legidősebbek.
1: Az nem semmi. Figyelj, de az a jó, ha valaki ilyen energikus idős ember tud lenni, hogy 83 évesen fut, teniszezik, pickleballozik, vagy bármit csinál. Ez nagyon jó egyébként ilyenkor hallani.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére június 22-én hétfőn és június 23-án kedden 3:30 és 3:45 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjen község önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Pupréka az ulánbátori Grand Slam-en értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreltin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Vigaszágon egy régi ismerős, a világranglistán 2. helyen álló Balhaus Masa ellen kellett nyernie Pupréka-nak, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slam-en, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. 1.5 perc után egy ipon közeli

0: Dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
2: A Peter Fibori and Love Band 2007-ben alakult meg, amikor a kultikus alterbanda az Amorf Ördögök feloszlattak. A tagok közül sokan átmentették kreatív energiájukat az új projektbe, beleértve Tövisházi Ambrust, mindkét formáció alapítóját. Első albumuk, melyen egyébként Lovasi András is szerepel, mint dalíró, még ugyanabban az évben megjelent, komoly kritikai és közönség sikert elérve. A legismertebb slágerek már itt felütötték a fejüket, a Hajolj bele a hajamba és a Vámpír klipjei milliós nézettséggel szerepelnek a YouTube-on. 2009-től 2011-ig minden évben kiadtak egy lemezt, majd Péter Fibori várandósága miatt egy éves szünetet tartottak. A folytatásban fantasztikus kollaborációk következtek, többek között Senna Dagadúval, valamint Henry Gonzálezzel, a Fran Palermo énekesével. A bandában történő tagcserék ellenére sikeres turnékat vittek végig, dalaik és lemezeik mindig számíthatnak elkötelezett rajongóik megbecsülésére. Szövegeiket Bori és a már említett Lovasi András mellett további különböző magyar könnyűzenei figurák jegyzik, mint például Vető János, a Trabant egyik alapítója, a Biorobotból ismert Nemes András, vagy épp a Hollandiában alkotó hajós Dévényi Kristóf.

0: Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.
1: Éjszaka, mondd, hova jársz!

Peter Fibori and Love Band jellegzetes dallam és szövegvilágú zenéje állandó szereplője a rádiók lejátszási listáinak, nem utolsó sorban Bori jól ismert hangjának és markáns előadásmódjának is köszönhetően. Legutóbbi albumuk 2024-ben jelent meg, ez a Medúza, és Geszti Péter is hallható rajta, mint vendégzenész. A mai Best of Start az együttes első megaslágerével zárom, szóljon Péter Fiboriéktól!

0: volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. június 21-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Pupréka bronzérmes Mongóliában. A Modern Városok programban fejlesztik a szekszárdi kulturális központot. Bankautomatát helyeztek Kisárszentlőrincen. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást Hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
2: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: Cucor Márta sírján eltett látogatás Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. Cucor Márta a település pedagógusa volt, aki több évtizedes tanítói pályafutása alatt rengeteg kisdiák útját egyengette. Az emlékére létrehozott díjat az önkormányzat minden évben egy vagy több olyan ballagó diáknak adja át, aki tanulmányaiban, közösségépítő tevékenységében kiemelkedő munkát végzett. Ehhez kapcsolódóan a 8. osztály tanulói látogattak el Márti néni sírjához, hogy együtt kifejezzék tiszteletüket a munkássága előtt, amely mint tanítóként mindemberileg példaértékű. 2026. május 16-án a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület látta vendégül több nyugdíjas klub egyesület tagjait, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. Mint írják, az eseményre Pusztahencséről, Kajdacsról, Nagyszékelyből, Bogyiszlóról érkeztek a szépkorúak, hogy találkozzanak egymással. A vidám hangulatú napot egy finom ebéddel koronázták meg a vendéglátók, a programot pedig a résztvevők műsorai színesítették. Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére

0: megszületésére június 22-én hétfőn, és június 23-án kedden 3:30 és 3:45 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjen község önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket.
1: Fox FM hírek.
0: Június 20:00 óra óta június 23-án éjfélig az ország egész területén másodfokozatú hőségriasztás van érvényben. Ezzel összefüggésben a Tolna vármegyei kormányhivatal arra kéri a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjanak hűvös helyen, gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy állatot parkoló autóban, valamint védekezzenek a káros UV-sugárzás ellen. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a hőségriasztás június 23-án éjfélkor automatikusan megszűnik. A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között napelemes rendszer kerül felszerelésre az épületre. A tervben lévő fejlesztésekről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak.
2: Egy KFT működteti a Babits Mihály Kulturális Központot, ennek a KFT-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni, illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
0: Sárszentlőrincen bankautomatát helyeztek el, adta hírül Sebestyén Ákos a település polgármesterek közösségi oldalán. Mint írja, kedden beszerelésre került az ATM az orvosi lakás garázsából kialakított helyiségbe, melyet bárki használhat ettől kezdve. A település vezető arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak a helyiségre és annak berendezéseire, valamint amennyiben bármilyen probléma adódik az ATM működésével kapcsolatban, abban az esetben a készüléken feltüntetett telefonszámot hívják.
1: És most, sporthírek a Fox FM-en.
0: Upréka az ulánbátori Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishrel Tim Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Ballhaus Masa ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője, a verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Upréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra. A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Pax FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pax FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pax.fm.hu-n vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek.
3: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Pax FM.
1: Pax FM.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mi az, ami ki tud zökkenteni a béketűrésedből? Valami eszedbe jutott, úgy látom.
3: Azt nem tudom elfogadni igazából, hogyha egy emberrel valamit nem lehet megbeszélni.
2: Nem érti.
3: Na, de miért nem?
2: Hát, mert ő másképp nőtt fel, máshonnan jött, más az egész ember, és egyszerűen ő mondjuk mindent olyan könnyedén vesz, te pedig akarod neki megmondani, de ez fontos, hogy ez így legyen. De hogy fontos, nem fontos. Gyere, menjünk.
3: Igen, de nem feltétlenül erre gondolok, tehát mondjuk már konfliktus.
4: Kocsis Dénes, színész.
3: És kinek van igaza, ugye emiatt szokott általában mindig menni a dolog, és az nehéz elfogadnom, hogyha én veszem a fáradtságot arra, hogy minden helyzetben a másik oldalnak is megnézzem az igazságát, nem igazságát, akkor ez miért nem lehet mindig két oldalú? Tehát én azt gondolom, hogy két ember között a kommunikáció az, ami működtetni tud.
2: Bármit. Hát ezzel mi így vagyunk, de van, aki meg azt mondja, hogy én nem akarok ilyen mély dolgokról beszélgetni, minek annyit beszélgetni, gyere inkább, csináljunk valamit, mit tudom én. És akkor ő megy és felépít egy falat, meg nem tudom.
3: Maga körül is.
2: Hát lehet. Igen, hogy csinál fizikai valamit erőben, mert ő abban érzi magát biztonságban, úgy érzi jól magát.
3: Igen, de ez alapvetően egy menekülés.
2: Hát
3: az nem az igazi, az nem az igazság.
2: Hát de mi lehetünk olyan tapintatosak, hogy azt mondjuk, hogy nem erőltetjük. Mert lehet. Ő nem akarja megbeszélni.
3: Lehet, persze. Azt el tudom fogadni egy idő után.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Amikor tudván tudom, hogy ez nem igaz, és valaki mégis megpróbálja át keresztül nyomni rajtam, hogy de, higgyem el, ezek olyan igazságtalanságok, ami ellen lázadok.
2: Hangosan és dühösen?
5: Még az is előfordulhat.
2: Tulajdonképpen szinte nehéz is elképzelnem, hogy ezen dühös leszel, mert te ilyenkor mondhatod, hogy Pista, ne haragudjon, ez nem igaz, amit állít Pista.
5: Hát, ez így történik.
2: Tisztában vagyok vele, hogy amit most maga mond, az egyszerűen hazugság. És akkor Pista azt mondja, dehogy is, hát drága Csilla, hát ne haragudjon. Itt mondom magának, nézze meg a szerződést, megmutatjuk. És akkor már így nézed, de igazából nem is nagyon tudom elképzelni, hogy felemeld a hangod, és legfeljebb azt mondod, hogy Pista, ne haragudjon, de ne szédítsen itt engem mindenféle dologgal, hanem
5: na.
2: Én tisztában vagyok vele, hogy ez nem igaz, úgyhogy hagyjon engem ezzel békén.
5: Te nagyon jól csinálod, ezt tanítom egyébként a gyerekeimnek, hogy hogyan lehet egy szituációt különböző attitűddel előadni, elővezetni.
2: És itt vége van.
5: Igen. Tehát azért ennél tovább nem megyek.
2: Nyilvánvaló. Hát akkor békés maradt. Hát ez szeretettel.
5: Igyekszem. Sajnos, ha még mindig köti az illető az ebet a karóhoz, és egyszerűen nem a hajlandó elismerni, akkor lehet, hogy erőteljesebben is fellépek. Vagy egyszerűen ott hagyom ezt a szituációt. Ki megyek ebből a szituációt, fortyogjon magába, és oldja meg magába. Mert hogyha már egyszer én kimondtam, és tudom, hogy nekem van igazam, akkor az idő, az majd úgyis engem fog igazolni.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Paks FM.

0: FM.
1: Bocs FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Tapasztalsz olyat magadban, hogy valami a béketűrésedből akár hosszabb időre is kizökkent? És ha igen, akkor megengeded magadnak, hogy valami tartósan nyugtalanítson?
4: Hát nem.
5: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Na jó.
4: Nem engedem, mert akkor az roncsol.
5: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
6: Nem nagyon szoktam én kikerülni a béketűrésemből.
3: Az a feltételezésem most, elmondhatok bármit?
6: Igen.
3: Hogy ha téged valaki nagyon bosszantana, piszkálna, vagy akár nem tudom, szavakkal bántana, vagy akármit is csinálna, szerintem egy idő után egyszerűen, amit elérne vele az, hogy elsírnád magad. És ez történne meg, de kiabálás, veszekedés az nem.
6: Talán lehet, hogy nem is sírnék. Azért fel tudom emelni a hangom, hogyha muszáj, de...
3: Megmutatod?
6: Inkább nem, köszönöm.
3: Nem? Milyen kár? Pedig olyan jó lenne, hogy mondanék valamit, és rám szólnál, hogy Szabolcs!
6: Örülnél neki? Szeretnél?
3: Hát, megláthatnánk egy picit azt az énedet is, és aztán te is visszatudnád nézni.
6: A fenébe mit csinálsz? A fenébe mit csinálsz?
5: Kocsis Dénes, színész.
7: Az István a királynál volt egy ilyen nagyon, az egy nagyon erős helyzet volt, ha megengeded, ezt elmesélném, hogy elindult a felvétel, leállt. Hang problémák voltak. Jó. Megint elindult az előadás. Megint leállt. Megint elindult a felvétel, az előadás. Kicsit tovább haladtunk. És gyakorlatilag a legnehezebb szám, amit nekem Istvánként énekelni kell a darabban, az a temetés. Hogy ott az István Koppány duett, tényleg viszonyú magas hangokat kell sokat benne énekelni. Szóval ez egy nehéz dal. Az a legnehezebb dal a benne. És hát ezer érzelmet és mindent ki lehetett adni, és tényleg ami a csövön kifért, kijött belőlem minden. Természetesen a hangomat is azért oda tettem, tehát el is fáradt. És az utolsó két-három sor előtt szóltak, hogy állj, jó, még egyszer lesz. És ott térdeltem, így folyt a könnyem, azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Na és akkor ott száz ember előtt ott nagyon kitört belőlem minden. Tehát ott üvöltöztem, hogy történhet ez meg egy profi színházban. Hogy gondoljátok hangosítóként, hogy ez egy működőképes dolog. Tehát egy jó órája már elindultunk. Csak ugye mindig vissza kellett menni, mert valakinek a portja nem működött. Tehát nagyon kiakadtam, és tény, hogy igazam volt mindenben, de ettől függetlenül a stílus, a felnőtt létezés ebben a szituációban nem sikerült. De akkor én még nagyon az elején voltam azért az önkeresés, mert mint az ilyen jellegű pszichológussal való munkálatokban is, de ez egy nagyon jó helyzet volt arra, hogy utána kielemezzük a pszichológusommal egyébként. Na mindegy, aztán sikerült még egyszer megcsinálni a felvételt, csak nyilván már nem volt olyan. Tehát sajnálom, hogy az a pillanat, vagy az a jelenet, az végül nem lett rögzítve. Ja. De egyébként ez a felvétel megy azóta is, többször lement már a tévében, és az amúgy nem sikerült rosszul.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Pax FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Az én sportszerelmem a karate, és ebben van nekem egy dan fekete övem, amit nem a tatamin verekedés közben szereztem, hanem forma gyakorlatban szereztem. Hozzátartozik az elmélkedés, a befelé fordulás, a segítségkérés, és ez engem mindentől véd, ha valami fáj, ha valami sérülést kaptam, akkor elmegyek befelé, átgondolom, kielemzem, és kérem a kompjútert, hogy ezt tegye szépen helyre. És ha helyre tette, akkor a lélek is helyre ugrik.
4: Hát összességében akkor hosszú távon ez a te módszerent, én most így kívülről lefordítom, hogy egy befelé fordulás, elcsendesedés, önvizsgálat, és te kompjúternek nevezted saját magad, hogy lényegében akkor megkéred azt a rendszert, hogy rendeződjön. Aztán lehet, hogy felülről is kapsz hozzá egy kis angyali égi segítséget, például álmodban, de az már egy plusz ráadás, és akkor így szépen kitisztulsz, megbocsátasz mindenkinek mindent, elfogadsz, megnyugszol, kisimulsz, és olyan egészséges vagy így, mint a makk.
3: Csodálatosan fogalmaztál, bár így lenne. Az de egészség az megint egy másik dolog. Sajnos a korral együtt, akárhogy tartod karba magad, mindig jön valami.
4: De milyen jó ezt is, hogy mondod, hogy mindig jön valami. Mindig. Most éppen ide nyúltál, lehet, hogy itt egy kicsit, ha megmasszírozod, már is valami a helyére
3: hát
4: kerül.
3: Hát viszketett itt a nyakam, nem fáj, csak viszketett.
4: Mondom, de tulajdonképpen az is olyan, mint egy jelzés, nem? Hogyha mondjuk elkezd fájni valamim, akkor ha megvizsgálom azt, a helyére kerül, akkor lehet, hogy azzal együtt a lelki dolgok is a helyére kerülnek.
3: Remekül fogalmazol, annyit mondta, tennék még hozzá. Na. Hogy le lehet kérni olyan lelki erőt, amit át tudsz alakítani olyan fizikális erővé, hogy oda tudsz hatni arra bizonyos válfájásra. Kifejezetten érzed, hogy oda besimít, oda bemegy, ott körülnéz, és ott gyógyít.
4: Igen, tulajdonképpen megfogalmazás kérdése, mert lehet, hogy más, például én azt mondom, hogy ha valami nagy baj van, megimádkozom a dolgot.
3: Ha megimádkozom a dolgot, az ugyanaz, mintha lekéred a segítséget. Tehát ugyanaz.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Pax

0: Összeköt.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Tehát belül tényleg nincs düh.
3: Néha frusztráció.
2: És azt utána hogy oldod fel?
3: Elmúlik hamar.
2: Magától?
3: Persze.
2: És hogyha visszajön? Rendszeresen visszajön?
3: Ugyanaz a kérdés?
2: Hát igen, vagy a kérdés, vagy az a személy. Ugyanaz a frusztráltság visszatér, és már érzed megint feszül.
3: Hát el lehet dönteni, hogy mit csinálunk a helyzettel.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Vagy benne maradunk a helyzetben, vagy kilépünk a helyzetből, és ha muszáj benne maradni, akkor meg hát rá kell viselni. Akkor ez van, ha nem tudunk változtatni. Teszem azt egy egyszerű példa, hogy munkai szituációban mondjuk nehezen jövünk ki a főnökünkkel, mert egy nehéz ember, ellenben lehet, már tervezzük, hogy elmegyünk máshova, de ugye még ott kell maradni, le kell tölteni x hónapot, és bele kell törődni a helyzetbe, amíg a felmondásokat töltjük. Tehát ez csak egy egyszerű példa volt.
2: Beletörődni. Hát én csak azért is kérdezgetem ezt, hogy nem ebből szokott néha betegség lenni, hogy hát igen, beletörődök, viselem, telnek a hónapok, közben hát már érzem, hogy már gyomrom is már mindig.
3: De nem mindegy, a beletörődés, lehet, hogy nem jó szót használok rá, tehát pont ezt próbáltam mondani, hogy előzőleg az illető már ugye verbalizálta a problémát a főnöke irányába, megtette a szükséges lépéseket azra, hogy verbalizálta a problémát, és felmondott. Úgymond ez egy olyan, ez egy egészségesebb beletörődés, amiről te beszélsz, amikor majd tényleg akár milyen pszichoszomatikus betegség jelenhetnek meg, úgymond a sok nyelés, meg minden, meg bele, rossz egészségtelen beletörődés kapcsán. Ott inkább az, amikor a tétlenség helyzetében, vagy ez, ami akár félszből, gyávaságból nem mer, nem teszi meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzon. De az első A verzióban az illető megtette. Ellenben van egy ilyen időszak, ami ilyen átmeneti időszak, amikor hát ki kell várni egyszerűen.
2: Hát csak biztos van, aki mondjuk annyira konfliktus kerülő, hogy ezt lehet, hogy nem tudja megtenni.
3: De akkor állandóan konfliktusban lesz önmagával. Tehát pont, hogy a legnagyobb konfliktus, permanens konfliktusban lesz is, hiszen önmagával összezárva az ember, az a legnagyobb konfliktus.
2: És lehet, hogy pont ezt tesszük a legtöbben egyébként.
3: Szerintem igen.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
0: Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah. Lizzo.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
6: Kid Laroi.
0: Box FM.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogyha valami hosszabb időre kizökkent a béketűrésedből, nyugalmadból, akkor mit teszel?
2: Próbálom megtalálni azt a gócot, azt a pontot, hogy honnan indult ez, és akkor talán meg lehet érteni, vagy meg tudom érteni, hogy miért jutottunk idáig.
3: Csomor Csilla színművész.
2: Csak hát az a baj, hogy ha minden apróságon, vagy minden olyan pici bosszúságon sok időt pazarolunk, akkor a lényeget veszítjük el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amiket el kell engedni, és nem kell vele foglalkozni.
1: Na jó, hát ezt mondani könnyű, de hogy engedi el az ember, ha az mindig visszatér? Eszedbe jut. Azt veszed észre, hogy jaj, már megint ez ülsz a templomban, és az istentisztelet alatt is az jut eszedbe, hogy ezen gondolkozol, bosszankodsz.
2: Igen, most is van az életemben egy ilyen régebb óta tartó történet, és valóban hiába mondogatom azt magamnak, hogy ezt el kell engedni, ez mérgez engem, ez nem tesz jót nekem, ez...
1: Arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen tényleg megmérgez, mint amikor egy kis betegség, így már nem most rád akarom mondani, csak a helyzetre, hogy mint amikor egy kis betegség így elkezdott motoszkálni, és vagy megsimogatjuk azt ott, nem? És akkor így...
2: Elengedjük, vagy hagyjuk, hogy új úrrá legyen rajtunk, és akkor folyamatosan...
1: És akkor feszít meg ezt.
2: És tudom, hogy ez nem jó,
1: de... hogy nem, mert akkor utána kicsattan, nem? És akkor így...
2: De hát lesz-e belőle megoldás? Ugye minden ilyennek az lenne a vége, vagy az lenne előrevivő, hogyha ezzel meg is szabadulnánk attól. Na most... Nem minden esetben sikerül.
1: De ott nem hagyhatjuk. Abban egyek vagyunk, hogy nem lehet ott hagyni azt a gócpontot. Nem?
2: Talán segíthet, hogyha szövetségesre lelünk valakiben. Igen.
1: De hogy ketten gondoljuk ugyanazt. Attól még az ott van, és akkor már ketten leszünk betegek hosszú távon, nem? Egyébként éltünk volna 117 évig, így meg csak 96, mert a végén már a szervezetünk azt mondta, hogy ezt a stressz már nem bírja csak 96-ig, nem? Tehát csak azt kellene valahogy, hogy megszeretgetni, nem? Az meg valami...
2: Nem elfogadás?
1: Megszeretgetjük, elfogadjuk. Vagy azt is elfogadom, hogy nem értem. Az még jobb, nem? Hogy elfogadom ezt. A Jóisten érti, hogy miért van, én nem értem, ő majd helyre teszi, a Jóisten, nem nekem kell a világban rendet tenni.
2: És... Igen, csak nagyon nehéz egy olyan embernek, aki harcos,
1: én az vagyok.
2: És nagyon nehéz, és az igaz, amiért mindig kiállok, és a végsőkig elmegyek. És egy olyan embernek, aki egy ilyen típus, annak nagyon nehéz ezt átadni bárkinek is, hogy majd ő megoldja. De igazad van, tehát abban az értelemben, hogy amit te saját magad nem tudsz már érteteni, mert már mindent megpróbáltál, akkor az valószínűleg nem a te. Az nem a te ügyed, nem hát, a te...
1: Sőt, nekünk kötelességünk megbocsátani. Hát ott van az imában is, hogy meg kell bocsátanunk. Köteles vagyok megbocsátani neked, és te is köteles vagy nekem megbocsátani. Bármit is.
2: Ez is ott van meg, hogy szeresselek.
1: Na tessék.
2: Tehát...
1: Akkor is, ha éppen ilyen savanyú vagyok, vagy bosszantó.
2: Igen. Akkor is hazudtál.
1: Nekem igen, mondjuk hazudozok, felhívogatlak és hazudozok.
2: Jó, de hát akkor az rögtön kiderül, hogy akkor már ő nem az én...
1: De attól még szeretned is kellene tudni, meg megbocsátani. Na tessék. Meg kell bocsátanom, hogy hazudtam neked, becsaptalak, bosszantalak, és idegesítelek is, és még meg is kell bocsátani, meg még szeretni is tudni kell, vagy legalább elfogadni.
2: Ezek a nagy feladatok.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.

0: Box FM. Összekött.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
3: Az elfogadás és a tűrés, ez nem ugyanaz. Ezek nem szinonimák. Elfogadás, egy olyan helyzet elfogadása, amin pillanatnyilag nem tudok változtatni, de mindent elkövettem azért, hogy ez változzon. Tűrés, egy olyan helyzetben való bennmaradás, ami számomra nem előnyös, nem elfogadható, de nem tettem meg azokat a szükséges lépéseket, hogy ez megváltozhasson. És talán a lényeg inkább az lenne, hogy igyekezzünk minél inkább megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy ez a számunkra nem megfelelő helyzet változhasson, úgyhogy számunkra előnyösebb legyen. És sok esetben ez egy nagyon finom vonal, ami elválasztja, mi az, amit tudok változtatni, és mi az, amit nem tudok változtatni. És az a nagy bölcsesség az, hogy megérezzük ezt, hogy mi az, amikor, mi az a pont, ameddig tennem kell, és meg kell próbálnom, és mi az a pont, amikor ez a fal, ez már egy fal, amiben én verem a fejemet. Tehát ez szerintem nem feltétlenül egyszerű, és ez a nagy bölcsesség kell.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 2023-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Június 20.00 óra óta június 23-án éjfélig az ország egész területén másodfokozatú hőségriasztás van érvényben. Ezzel összefüggésben a Tolna vármegyei kormányhivatal arra kéri a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjanak hűvös helyen, gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy állatot parkoló autóban, valamint védekezzenek a káros UV-sugárzás ellen. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a hőségriasztás június 23-án éjfélkor automatikusan megszűnik. Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére június 22-én hétfőn és június 23-án kedden 8:30 és 3:30 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjen község önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket. A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között napelemes rendszer kerül felszerelésre az épületre. A tervben lévő fejlesztésekről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak.
4: Egy Kft. Működteti a Babits Mihály Kulturális Központot, ennek a Kft.-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni, illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most! Egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Kettő óra után járunk, Éva megnyitotta meg ezt az órát, vett hát American Dream. Ebben az órában és ezen a napon nem akármi van, a napi forduló. Erről fogunk ebben az órában beszélni, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Folytatásban szóljon is a Farben, Wanna Dance.

Lisa Doja Cat és Ray Born Again szólt most pedig, nem akármilyen napunk van, június 21-e. Minden évben különleges dátum, hiszen ekkor érkezik el a nyári napforduló, vagyis az év leghosszabb nappala. Az északi féltekén ezen a napon tölti a legtöbb időt a nap a horizont felett, ezért ilyenkor kapjuk a legtöbb nappali fényt az egész év során. Magyarországon közel 16 órán át van világos, így nem véletlen, hogy sokan ezt tekintik a nyár igazi kezdetének. Érdekes, hogy bár most kapjuk a legtöbb napsütést, a legmelegebb napok általában még előttünk vannak. Július végén vagy augusztusban rendszerint magasabb hőmérsékleteket mérünk, mint a föld felszínek és a légkörnek. Idő kell ahhoz, hogy felmelegedjen. Ezért fordult elő, hogy az év leghosszabb nappala még nem a legforróbb napja. A nyári napfordulóhoz évszázadok óta ünnepek, hagyományok és népszokások kapcsolódnak szerte a világon. Sok kultúrában az élet és a természet erejének jelképe volt, ma pedig talán arra emlékeztet bennünket, hogy érdekes kihasználni ezeket a hosszú nyári estéket, hiszen bár csak most kezdődik a nyár, a nappalok innentől kezdve lassan rövidülni kezdenek. A folytatásban jön dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Bartalos Jenő, Mosolyogj!

0: Domtól szóltam, maszkod. És ha ebben az órában már a nyári napfordulóról beszéltünk, van egy hely a világon, amely ilyenkor különösen nagy figyelmet kap, ez pedig az angliai Stonehenge, a világ egyik legismertebb őskori emlékműve. A több mint 4000 éves kőkor eredeti, rendeltetéséről a mai napig vitatkoznak a kutatók. Abban azonban sokan egyetértenek, hogy építői pontosan ismerték a nap mozgását. A momentum úgy helyezkedik el, hogy a nyári napforduló hajnalán a felkelő napfénye különleges módon világít át a kövek között. Éppen ezért minden évben az emberek ezrei gyűlnek össze. Stonehenge-nél június 21-e környékén vannak, akik történelmi érdeklődésből érkeznek, mások spirituális élményként tekintenek a napfelkeltére, de a legtöbben egyszerűen azért, mert szeretnék átélni azt a pillanatot, amely valószínűleg már több ezer évvel ezelőtt is figyelt az itt élő emberek. Ami igazán lenyűgöző, hogy Stonehenge akkor épült, amikor még nem léteztek modern mérőeszközök, számítógépek vagy műholdak. Mégis olyan pontossággal tájolták a köveket, hogy azok ma is kapcsolatban állnak az egyik legfontosabb csillagászati eseménnyel, a nyári napfordulóval. Talán ezért foglalkoztatja még mindig az emberek fantáziáját. Nem csak egy ősi kőhalom, hanem emlékeztető arra, hogy az emberiség már évtizedekkel ezelőtt is próbálta megérteni a világ működését és a természet ritmusát. Folytatásban nem sokára jön Sabrina Carpenter és az Espresso.
1: Fox FM, Machine Gun Kelly, Ariana Grande, Fox FM. This is the weekend. Chris Brown, Fox FM.
2: With you, Rodrigo. Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
1: Fox FM.
3: Fox.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét.

Három óra előtt Morrisons zárta ezt a zenei órát, a következő órában pedig a Coldplay nyitja meg a zenéjével. Feels Like I'm Falling in Love 2024.

0: Paks FM slágereivel. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Igen, a Paksi Atomerőmű az egy állami beruházás volt, tehát nyilván jut valamennyi vissza az államnak is. Na de az iparűzési adót például Paks azért kapja többlet, mert többlet kockázatot is vállal az a város, ami itt van. Tehát nem ingyen kapja, bocsi, és az, hogy nem MVM támogatja mondjuk a Paksi focit, és akkor még sorolhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt a Paksi Atomerőmű, amikor maga dönthetett arról, hogy támogatásokat ad, mennyivel több pénzt osztottak szét itt a térségbe, most meg bocsánat, de finanszírozzuk az MVM-ben ülő Excel táblázat készítőket. Nagyon busásan. Szerintem tudnánk ezt a pénzt itt a térségre is költeni, arra a térségre, aki bevállalja a kockázatát annak, hogy itt, ha valami gáz van, mi leszünk azok, akik a sátorfájukat szedik.
2: Nyilván azért
3: ha tudod.
1: Ha tudod.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsor

0: Energia, értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Gerjen község önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére június 22-én hétfőn és június 23-án kedden 8:30 és 15:30 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjen község önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Pupréka az Ulaanbaatari Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreddin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Balhaus Masa ellen kellett nyernie Pupriekának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa-bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb

15 óra után járunk, Coldplay-től szólt a Feels Like I'm Falling in Love. Ebben az órában elmondom, hogy milyen program lehetőségeink lesznek a következő napokban, illetve azt a kérdést is egy kicsit megválaszolom, illetve körbejárom, hogy életünk folyamán mennyi emberrel találkozunk. Hogy addig is tudjatok ezen gondolkodni, jöjjön Blondistól a Never

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban június 23-án kedden 19 órától lesz a férjek a slamasztikában, avagy ártatlanok. Francia vígjáték két részben, kezdés 19 órától lesz. Június 26-án Pakson este két helyszín, tánc. Három DJ, akik a legnagyobb slágerekkel töltik meg a teret, Atom téren, Bor és Fröccs Mustra, kóstold, találd meg a kedvencedet, borok, fröccsök, finom hangulat, helyszín a Csengei tető és Atom tér. Június 27-én Kalocsán fesztivál lesz, Hello Nyár, tanévzáró diák fesztivál, helyszín a Művelődési Központ udvara és parkolója, a kezdés 14 órától lesz. A programok boxgép, léghoki, twister, mászófal, ninja pálya, ülőfoci, és csak egy pára soroltam fel. Estében nyúló zenés nyárindító buli egy kis csavarral. A rendezvény ingyenes. Tolnán június 30-án kiállítás lesz. Aut Lászlóné, Rózsika, volt MMGAM műszergyártó dolgozó. Helyszín a Művelődési Központ, időpont június 30-a 17 óra. Ma nyitva van a Bölcskei Rákóczi mozi, és 16 órát a Toy Story 5-öt játsszák, 18 órától az Életem legjobb számát, és 20 óra 30-tól a Leleplezés napját. És még messze van, de július 24-én 20 óra 30-tól az Erzsébet nagy szállodában lesz vetítés, Ahogyan tudnék élni nélküledet játsszák. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az első 200 embernek tudnak helyet biztosítani.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Szóvévtől szólt a búcsúzóul. El is köszönünk erre az órára, a 16 órás hírek után pedig jön Hearst-től és a Purple Disco Machine-től a Wonderful Life 2025-ből.

0: Paks FM slágereivel. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.

0: A külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást, hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
1: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
0: Cucor Márta sírján eltett látogatás Duna-Szentgyörgy község önkormányzata. Cucor Márta a település pedagógusa volt, aki több évtizedes tanítói pályafutása alatt rengeteg kisdiák útját egyengette. Az emlékére létrehozott díjat az önkormányzat minden évben egy vagy több olyan ballagó diáknak adja át, aki tanulmányaiban közösségépítő tevékenységében kiemelkedő munkát végzett. Ehhez kapcsolódóan a 8. osztály tanulói látogattak el Márti néni sírjához, hogy együtt kifejezzék tiszteletüket a munkássága előtt, amely mint tanítóként, mint emberileg példaértékű.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez.

Purple Disco Machine kezdte meg a 4 órát, a Wonderful Life. Ebben az órában pedig foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy ma van a zenei világnap. Ebből az alkalomból, mint rádió, nem hagyhatjuk ki, hogy nem beszélünk erről a csodálatos napról. Kezdjük is zenével, hogyha már ilyen ünnepet ünnepelhetünk, jön Tiestótól a Hot Hot.

Zombirtől szólt az Andres 2025-ből. Milyen remek nap ez a június 21-e, hiszen nem csak a nyári napforduló miatt különleges, hanem azért is, mert ezen a napon ünnepeljük a zenei világnapot. Az ötlet Franciaországból indult még 1982-ben azzal az egyszerű, de nagyszerű gondolattal, hogy ezen a napon mindenki zenéjen. Nem számít, hogy valaki hivatásos muzsikus, vagy csak otthon pengeti a gitárt. A lényeg a zene öröme és közösségteremtő ereje. A zene az egyik legkülönlegesebb dolog az életünkbe, egyetlen dallam képes éveket visszarepíteni bennünket az időben. Elég meghallani egy régi slágert, és már is eszünkbe jut egy nyári vakáció, egy fontos találkozás, vagy akár egy egész életszakasz. Kevés olyan dolog van, amely ennyire szorosan kapcsolódik az emlékeinkhez. Érdekes, hogy bár a zenei ízlés generációként változik, a zene szerepe alig. Ugyanúgy jelen van az ünnepeinkben, a mindennapjainkban, a sporteseményeken, vagy éppen az autóban ülve egy hosszú út során. A technológia változik, a bakelitet felváltotta a kazetta, a CD-t pedig a streaming, de a dalokhoz fűződő érzelmeink ugyanazok maradtak. A zenei világnap azért nem csak a zenészek ünnepe, hanem mindannyiunké, mert szinte nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy dala, amelyhez valamilyen fontos emlék vagy történet kapcsolódik. Így szóljon is most. 2024-ből Benson Boone, Beautiful Things, gyönyörű száma.

0: Kiss.
1: Prince-től szólt a Kiss 1986-ból. A zene világnapja kapcsán érdemes felidézni azokat az előadókat is, akik nem csak slágereket hagytak maguk után, hanem valódi nyomot a zenetörténetben. Ezért is játszottam most Prince-től, aki ezek közé tartozik, akit sokan a modern könnyűzene egyik legtehetségesebb alkotójának tartanak. Prince különleges jelenség volt, mert nem csak énekesként, hanem dalszerzőként, hangszeresként és producerként is kiemelkedőt alkotott. Pályafutása során több tucat hangszeren játszott, és gyakran szinte teljesen egyedül készítette el a felvételeit. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Purple Lane, a Kiss vagy a When Doves Cry, amelyek évtizedekkel megszületésük után is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban. Az ő története felvet egy érdekes kérdést, mitől válik egy dal időtlenné? Miért van az, hogy bizonyos zenék néhány év után eltűnnek, másokat pedig generációkkal később is hallgatnak? A szakemberek szerint erre nincsen pontos recept. Kell hozzá egy jó dallam, egy erős szöveg, de talán még ennél is fontosabb, hogy az adott dal képes legyen érzelmeket kiváltani az emberekből. És talán éppen ezért maradnak velünk a nagy klasszikusok, mert miközben a világ technológiai zenei trendnek folyamatosan változnak, az emberi érzés nem igazán. Egy jó dal pedig évtizedek múlva is ugyanúgy képes megszólítani bennünket, mint amikor először

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
0: Reklámot hallottatok. Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: When the beat kicks in. Ed Sheeran. Drake. Justin Bieber. Hey, I'm Adele. Chainsmokers.
0: Ariana Grande. És most. Vissza.

Filozárja 4 órát, hajnalok a gangon. A következő órát a 17 órás hírek után pedig Sia kezdi meg, és Kylie Mungo a Dance Alone című slágerüket hozzák.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
2: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok.

0: kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között napelemes rendszer kerül felszerelésre az épületre. A tervben lévő fejlesztésekről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak.
1: Egy KFT működteti a Babits Mihály Kulturális Központot, ennek a KFT-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni, illetve a szexuális születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
0: 2026. május 16-án a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület látta vendégül több nyugdíjas klub egyesület tagjait, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában. Mint írják, az eseményre Pusztahencséről, Kajdacsról, Nagyszékelyből, Bogyiszlóról érkeztek a szépkorúak, hogy találkozzanak egymással. A vidám hangulatú napot egy finom ebéddel koronázták meg a vendéglátók, a programot pedig a résztvevők műsorai színesítették.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést

Twitter után járunk, folytatjuk a jó hangulati vasárnap délutánunkat. Szia, és Kylie Mungo kezdte meg ezt az órát Dance Alone. Ebben az órában megnézzük, hogy milyen időjárás várható a holnapi nap folyamán, illetve ma van a jóga világnapja is, erről is szótejtek, most pedig jöjjön Heaven Till az I

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: A hétfői napra igazán nyárias idő ígérkezik, a reggeli órákban általában derült vagy gyengén felhős égboltra ébredhetünk, a hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. A nap folyamán sok napsütésre számíthatunk, csupán időnként jelennek meg gomoly felhők az égen. Délután országszerte 28 és 33 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, így ismét igazi nyári meleg várható. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, helyenként élénk szélőkések előfordulhatnak, de jelentősebb időjárási front nem zavarja meg a napot. A hosszú nappalaknak köszönhetően este is kellemes idő várható, így aki szabadtéri programot tervez, annak kedvez majd az időjárás. A késő esti órákban 20 fok körüli értékeket mérhetünk, és csak lassan frissül fel a levegő. Összességében tehát egy napos száraz igazi nyári hétkezdés körvonalazódik.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahely.

New Level Empire és Dear Henny, neked valóság. Ők voltak az utolsók, akiket én ma játszottam, elbúcsúzom az elmúlt 4 órában, Strasser Ablert hallottátok. Mindenkinek további kellemes vasárnap estét kívánok és jó rádiózást. Sziasztok!

0: FM. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
1: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI.

0: Az ország egész területén másodfokozatú hőségriasztás van érvényben. Ezzel összefüggésben a Tolna vármegyei kormányhivatal arra kéri a lakosságot, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg tartózkodjanak hűvös helyen, gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy állatot parkoló autóban, valamint védekezzenek a káros UV-sugárzás ellen. Amennyiben újabb tájékoztatás nem érkezik, a hőségriasztás június 23-án éjfélkor automatikusan megszűnik. Sárszentlőrincen bankautomatát helyeztek el, adta hírül Sebestyén Ákos a település polgármesterek közösségi oldalán. Mint írja, kedden beszerelésre került az ATM az orvosi lakás garázsából kialakított helyiségbe, melyet bárki használhat ettől kezdve. A település vezető arra kér mindenkit, hogy vigyázzanak a helyiségre és annak berendezéseire, valamint amennyiben bármilyen probléma adódik az ATM működésével kapcsolatban, abban az esetben a készüléken feltüntetett telefonszámot hívják.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
0: Pupréka az ulánbátori Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű eset judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreltin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Ballhaus Masa ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást, hogyan őrizzük.

0: ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: Gerjenkőség önkormányzata közösségi oldalán tájékoztatja a lakosságot, hogy a júniusi étkezési díjak befizetésére június 22-én hétfőn és június 23-án kedden 3:30 és 3:45 között lesz lehetőség. A befizetések helyszíne Gerjenkőség önkormányzatának épülete. A hivatal arra kéri az érintetteket, hogy a megadott időpontokban rendezzék befizetéseiket.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Cucor Márta sírján eltett látogatás Dunaszentgyörgy község önkormányzata. Cucor Márta a település pedagógusa volt, aki több évtizedes tanítói pályafutása alatt rengeteg kisdiák útját egyengette. Az emlékére létrehozott díjat az önkormányzat minden évben egy vagy több olyan ballagó diáknak adja át, aki tanulmányaiban, közösségépítő tevékenységében kiemelkedő munkát végzett. Ehhez kapcsolódóan a 8. osztály tanulói látogattak el Márti néni sírjához, hogy együtt kifejezzék tiszteletüket a munkássága előtt, amely mint tanítóként mindemberileg példaértékű.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Pupréka az ulánbátori Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőműese judó szakosztálya. A legjobb

0: Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a negyedik helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is PUB győzött Gyertyás ellen. Másfél perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Kupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. június 21-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként ellátogatunk a rendkívüli testületi ülésre, ahol fontos közbeszerzésekről is döntött a paksi képviselőtestület. Lesz szó arról, hogy hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban is, és átutazunk Bölcskére, Szekszárdra és Simontornyára, ahol aktuális beruházásokról és programokról beszélgetünk. Tartsatok ma este is velem a mikrofonnál, este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
1: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Rendkívüli testületi ülést tartott Paksváros önkormányzatának képviselő testülete június 16-án kedden. A grémium 7 napi rendi pontot tárgyalt, ezek között volt többek között a gyermek és diák judóért alapítvány támogatása, melyet egyhangú döntéssel ítélt oda a szervezetnek a testület. Az ülésen Heringes Anita polgármester ismertette a támogatás célját.
2: Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a fiatal cseh jeláncsozókat és tehetségeket. Az alapítvány

0: is megrendezi a junior versenyt, ami egy nemzetközi atomkupa. Az alapítvány támogatással a rendezvényt szeretnénk támogatni, hogy minél magasabb színvonalon tudják ezt a nemzetközi kupát megszervezni. Ezért az én javaslatom, hogy 2 millió forinttal a polgármesteri keretből támogathassuk az alapítványt, hogy ezzel is hozzájárulhassunk a jövő olimpiai bajnokához.
1: A rendkívüli testületi ülésen a Hidegvölgy utcai játszótér létrehozásáról is döntöttek. Heringes Anita úgy fogalmazott, hogy lakossági és képviselői igényként merült fel a beruházás.
0: Paksváros területén lakossági és önkormányzati képviselői kérésként igény merült fel a Hidegvölgy utca végén egy játszótér kialakítására és egy közösségi tér focipálya kialakítására. Itt majd képviselő urat meg is fogom kérni ezzel kapcsolatban, hogyha van-e kiegészíteni valója. És természetesen a bizottsági ülések közül Horváth Zoltán képviselő urat, elnök urat kérdezném meg, hogy ő volt az egyetlen, aki tárgyalt napirendi pontot. Még mielőtt elkezdjük a tárgyalásokat, milyen álláspontot képviselnek a bizottságon?
2: Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, tisztelt polgármester asszony. A gazdasági bizottság részére kijelölt napirendeket megtárgyalta a bizottság, és elfogadásra javasolta őket.
0: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Molnár József, parancsolj!
3: Köszönöm szépen a szó, polgármester asszony. Tisztelt képviselőtársaim, a játszótérnek a kivitelezésével kapcsolatban egy pár szót szeretnék elmondani. A költségvetési soron 25 millió forint volt elkülönítve erre a célra, és miután az ajánlatokat bekértünk, egy híd építése olyan összeget emésztett fel, talán kimondhatom, hogy mennyi volt az összeg, 10 millió forint körüli összeg volt erre el. Tehát egy ilyen ajánlatot kaptunk, és én úgy gondolom, hogy ez etikailag, morálisan nem fér össze az álláspontaimmal, így ezért maradunk a híd nélküli állapotnál. Az eredeti híd, ami egy 20-30 méterrel arrébb van, azt kell majd használni az ott lakóknak, és ezzel így gyakorlatilag akkor inkább a játszótér fejlesztésére fordítjuk az összeget.
1: Zárt ülésen döntött a testület 3 közbeszerzési eljárás kiírásáról, melynek ajánlati felhívása a polgármester szerint 1-1,5 héten belül nyilvános lesz az LKR rendszerben.
0: 3 közbeszerzési eljárás lefolytatása, indítása és újraindítása. Napirendi pontokat tárgyaltuk. Közbeszerzési eljárás lefolytatáshoz szükséges döntést meghoztuk a Paksi Napsugár óvoda 5-ös utcai épületével kapcsolatban. Kérek mindenkit, hogy az LKR rendszert figyelje. 1-1,5 héten belül valószínűsíthetően engedélyezik, hogy ez is föl tudjon kerülni. Közbeszerzési eljárás megindítása Villany utcai parkoló kialakítására. Ez is fönt lesz az LKR rendszerbe, és szerintem már nagyon sokan várjuk, hogy kultúrát, piaci parkolást lehessen teremteni a Villany utcában. És az egynapos sebészet újraindításának kivitelezése 2. Újraindítást kell megindítsuk, mert sajnos nem tudtuk érvényesen lezárni az előző közbeszerzési eljárást, így biztatnám az építőipari vállalkozókat, akik szívügyüknek tekintik az egészségügyi ellátás magasabb színvonalra emelését, hogy figyeljék az LKR rendszert, mert kell, hogy megfelelő számú ajánlat érkezzen ahhoz, hogy érvényes közbeszerzést tudjunk lezárni, és eredményt tudjunk hirdetni. Így biztatok mindenkit arra, hogy hajra egynapos sebészet kivitelezése, minél több ajánlatot várunk.
4: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Új-Zélandon volt cserediák fél évig a Paksi Park Botond. A Vakbottyán gimnázium 10. osztályos tanulója Strasser Andival és Strasser Ábnerrel beszélgetett ottani élményeiről, hosszasan sorolva a különbségeket Magyarország és Új-Zéland között.
2: Hát először, ami nekem nagyon feltűnt, az, hogy mennyire kedvesek az emberek. Tehát ezt így hallottam, mielőtt kimentem, hogy sokkal kedvesebbek, meg hogy nagyon befogadók, de hogy ez abszolút igaz, tényleg nagyon. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mennyire ilyen multikulturális volt az egész ország. Tehát tényleg, ugye én egy 45-es városban voltam, de volt tényleg olyan nemzetiség, minden, amit el tudtál képzelni. Ez nagyon tetszett egyébként. Az időjárás az nagyon más volt. Ugye én januárban mentem ki, ez nálunk tél volt, ott ez nyár, és nyár közepe volt, viszont nem volt olyan meleg az idő, mert itt nem megy nyáron se 25 fok fölé a hőmérséklet. A nap viszont erős volt nagyon, mert nem jó az ozonréteg, nagyon vékony az ország fölött, úgyhogy az sokkal erősebb, viszont a hőmérséklet az így, az nem annyira, tehát ilyen extrém meleg, hogy ne bírnád ki. A távolságok az országban még, ami nagyon feltűnt, hogy ugye kb. Háromszor akkora Új-Zéland, mint Magyarország, de sokan nem tudják, mert egyébként, hogyha ránézel a térképre, akkor ott van a sarokban, azt hiszik, hogy ez körülbelül semmi, de hatalmas az ország, és tényleg nagyon nagy távok vannak benne, és ugye mivel csak 5 millió lakosa van, ezért eléggé feltűnik, hogy mikor mész egyik városból a másikba, ott órákat tudsz úgy menni, hogy ne látnál egy kisváros se.
3: Te, ahogy mondtad, 45-es városban voltam, mi ennek a neve?
2: Whanganui.
3: Whanganui, és ahogy én láttam, ez a, ugye úgy szokták mondani, hogy Új-Zélandon van az északi sziget, meg a déli sziget, és például, hát az északin talán ott többen is laknak, mert ott van Auckland és Wellington is, a főváros, és, de a déli a szebb.
2: Sokkal
3: szebb. És voltál?
2: Voltam.
3: Miben telt ez a fél év? Ez inkább a tanulásról szólt, a nyaralásról, kapcsolatépítésről, vagy kirándulás?
2: Inkább a kirándulásról. Hát azért ugye tanultam is, de határozottan inkább arra, ők is arra törekedtek, hogy minél többet meg tudjanak nekünk mutatni az országból. Mert úgy volt, hogy az én sulimban szerintem volt körülbelül 30 cserediák rajtam kívül, és amúgy tök jó volt, mert európaiak voltak körülbelül mindannyian, és az északi szigeten ott inkább a suli vitt minket körbe, tehát volt egy ilyen külön tantárgyam, hogy felfedezzük Új-Zélandot, valamilyen volt, és ott mindig vittek minket hegyet mászni, barlangászni, raftingolni.
3: Nálunk is van földrajz. Nem? Ez így kell elképzelni, nem? Hogy megmondják, hogy Berlin ott van, és ott a nagy fa, ez inkább történelem, de itt is így kell elképzelni, csak itt buszra szálltatok, és úgy mondták, hogy igen, így a gyűrődés így alakult, igen, ki. Ez kicsit jobb földrajzóra, hát, mint kicsit, amikor az Atlaszt megint otthon hagytad, és azért szídnak.
2: Úgyhogy az északi szigetet is, mondjuk fönt én Aucklandben nem jártam, csak amikor reptéren voltam, viszont Wellingtonban, ugye a fővárosban ott voltam, ott sokszor voltam, sulival is, a fogadó családommal is, és a déli szigetre pedig áprilisban voltam egy kéthetes ilyen körúton, az országból jöttek cserediákok mindenhonnan, és velük volt egy ilyen kéthetes túra, és ott körbementünk az egész déli szigeten, vagy hát úgy indult, hogy Wellingtonból indultunk, ugye itt kompal tudsz átmenni a két sziget között, ez körülbelül 3 óra, és átmentünk, ott busszal folytattuk, és egészen lementünk Queenstownig, az egyik legdélebbi város.
3: És az egyik legszebb.
2: A legszebb, határozottan. Szerintem az egyik legszebb, ahol valaha voltam.
0: A Vétel Körzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Heti körkép.
4: That means it's time to do something.

0: Körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket időskorban címmel tartott előadást Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner a Veled is törődünk Egyesület Alzheimer Café elnevezésű rendezvényén június 10-én. A szakemberrel Strasser Andi beszélgetett a demencia miben létéről, és arról, hogy hogyan lehet a kialakulása ellen tenni, avagy ha már kialakult, hogyan lehet lassítani a folyamatot.
2: Mindig is volt ez a betegség, csak ugye mai napig is egy kicsit ilyen tabusított betegség, és nagyon sokszor nem beszélünk róla, szerencsére egyre többet. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan betegség. Viszont nem mindegy, hogy kinek mennyi a rizikója arra, hogy ilyen beteg legyen, nem mindegy, hogy hány évesen lesz ilyen beteg, és nem mindegy, hogy amikor már diagnosztizálják a betegséget, akkor mennyi lesz még az egészségben eltöltött idő, amit ő még viszonylag segítséggel is, de komfortosabban el tud tölteni.
3: Tehát akkor a demencia nem gyógyítható, nem elkerülhető, de esetleg megelőzhető?
2: Igen, kockázatát lehet csökkenteni, azért is, mert maga a demencia az nem egy betegség, ez egy tünet együttes. Sokfajta demencia van, van frontotemporális, vaszkuláris jellegű, traumatikus, toxikus demencia is, meg sorolhatnám. Többfajta ilyen demens megbetegedés van. Talán a közös vonal bennük az, hogy mindegyik szellemi képességeinket érinti, tehát magyarán mondva a feledékenységet, elbutulást, így is szokták mondani ugye a hétköznapokban. Ez talán a közös bennük, de a kiváltó ok, a kezelési lehetőségek, maga a megelőzés, az mindegyiknél egy kicsit más és más.
3: Láttam nagyon sok interjúdat, például amikor a Duna TV-n is ilyen a műsorvezetőknek ilyen memória feladatokat adtál, mint memória tréner, például demensekkel így foglalkozol, különböző feladatokat adsz nekik?
2: Igen, én általában fennjárókkal foglalkozok, tehát olyanokkal, akik még nem demensek, esetleg enyhe kognitív zavarban szenvednek. Az enyhe kognitív zavar a demenciának az előkapuja, úgy kell elképzelni, mint a cukorbetegeknél az inzulin rezisztenciát. Ott még abszolút tudják ezeket a feladatokat csinálni az idősek, és ezzel késleltethetik a betegségnek egyrészt a romlását, másrészt pedig, hogyha már kialakult a betegség, akkor annak a lefolyását. Az agyi stimulus, ez egy bizonyítottan hatásos minden életkorban és minden kognitív betegségben is. Ezek az agyi szinapszisok, ez az agyi aktivitásnak a fenntartása, nem csak időseknél, ez fiatalabb korban is nagyon hasznos, hogyha stimuláljuk gyakorlatilag az agyműködést, és erre vannak olyan feladatok, amik bizonyítottan hatnak rá.
3: De miért kellene memória feladatok mondjuk 70 pluszosan? Nem elég, hogy olvasunk? Tudod, ez egy olyan dolog, amikor szokták mondani, hogy hát 50 évesen, meg 40 évesen, meg már 30 évesen is eljárunk a konditerembe, ahelyett, hogy kapálnánk kint a földeken. Tehát kellenek a memória feladatok? Nem elég, hogy azt mondjuk neki, hogy ilyen társadalmi életet, beszélgessen a családtagjaival, a szomszédjaival, olvassunk könyveket, 70, akár 80 pluszosan is. Tudom, nem jó a szemünk, meg egyebek, de hát arra is van megoldás.
2: Hát két dolgot szoktak ugye mondani minden nyugdíjasnak és leendő nyugdíjasnak. Az egyik, amit te is mondasz, az olvasás, a másik pedig a rejtvényfejtés.
3: A rejtvényfejtés.
2: Ugye, ezt a kettőt szokták mindig javasolni.
3: De ez segít?
2: Nem.
3: Nem segít?
2: Részben. Talán az túlzás mondani, hogy nem segít, de ezek olyan, mintha egy problémát csak egy oldalról közelítenénk meg. Az olvasás jó, de tudok úgy is olvasni, hogy szemmel olvasom, és gondolatilag nem követem. Ekkor van az, mikor az oldal felénél ugye visszamegyünk az elejére. Mit is olvastam? De tudatilag nem fogom át, amit olvasok. Máshol járnak a gondolataim. A figyelem, fókuszom az gyakorlatilag ott nincs jelen.
3: Jó, akkor azt kell nekik mondani, hogy figyelve olvassanak.
2: Igen, figyelve olvassanak. A csoportfoglalkozásaimon mély olvasás technikáját is megmutatom az időseknek. Ez a magyarul mondva figyelmesen olvassunk, erre azért vannak technikák. Ezt egy kolléganőm ajánlotta a figyelmembe, aki Olaszországban él, és az ottani idős alapellátásban. Ez egy bevált eszköz, hogy az időseknek vannak olyan csoportfoglalkozások, mikor mély olvasnak. és ez ugyanolyan figyelemfókusz gyakorlat, mint az én feladataim, amiket csoportfoglalkozásokon alkalmazok.
3: Nem is hallottam még ezt a kifejezést, megmondom őszintén, tehát megtanítanak bennünket kisiskolás korunkban olvasni, de nem mondták a tanárok, hogy mély olvasva olvassuk az egri csillagokat.
2: Mondják, csak más szavakat használnak erre. Technikára is nincs, nyilván az iskolarendszerben diákoknál nincs arra idő, hogy egy adott oldallal, vagy egy adott fejezettel olyan mélyebben, vagy részletesebben foglalkozzanak, de csoportfoglalkozáson erre azért van lehetőség. Uh-huh. A másik pedig, ugye, amit említettünk, a rejtvényfejtés, ami jó, nem akarom én a rejtvényeket istenőriz, hogy szidja, mert tényleg egy hasznos dolgok, de ha belegondolunk, én, ha nem tudom az aranynak a vegyelét, akkor ülhetek a rejtvény felett egy napot is, akkor se fogom tudni. És gyakorlatilag az a stimulus, ott elmarad, hogy valamit megjegyzek, és utána azt visszaadom. És ez az a mozzanat, mikor a rövid távú memóriámba, vagy esetleg a középtávúba elraktározok valamit, és utána azt elő tudom hívni. És ez az agyi aktivitás, ez hiányzik sokszor az időseknél. Eleve összekeverjük azt, hogy valakinek a figyelemfókusza nincsen meg, vagy a memorizálási képessége romlik. Én ugye alapellátásban dolgozok, mint szakmai vezető, és szoktak jönni családtagok, hogy segítsek már nekik, édesanyának vagy édesapának, úgy veszik észre, hogy romlik a memóriája. És akkor mindig szoktam mondani, hogy egyrészt házi orvos, és utána neurológus, tehát vizsgálják meg, hogy ez tényleg egy memória romlása. Másrészt pedig nem biztos, hogy a memóriája romlik, lehet, hogy a figyelme nincs már meg, vagy a figyelme nem aktív, és abban az a jó részt lehet erősíteni azért. Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol, vagy dohányzás, vagy inaktív életmód, másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
0: Heti körként.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: Útépítések és azokra vonatkozó pályázatok vannak folyamatban Bölcskén, erről Baranya István, a település polgármestere beszélt rádiónknak. A település vezető arra is kitért, hogy a településképi rendelet előkészítésén is dolgoznak, amelyet jogszabályi előírás elkészíteni.
2: A Nagybarancsi utcának és a Rákóczi utcának a megújítása az fontos lenne, ugyanígy a Kegyes utcának és a Zényi utcának is a Magyar Falu programban beadtuk a pályázatot, és hát próbáljuk, ezekre vannak terveink. Aztán folyamatban van megnyert pályázatunk, egy külterületi útnak a lemurvázása Gabonási völgyben, egy körülbelül 500 méteres szakaszt fogunk lemurvázni, azért, mert ezen a részen a nagy esőzéseknél mindig ilyen, akár ilyen méter mély árkok alakulnak ki az út közepén az esőzések miatt, és nyilván ez a például a következő árpa és búza betakarítási munkákat elég rendesen tudja hátráltatni. Úgyhogy ezek, amik ilyen úttal kapcsolatos elképzelések, de például most az imént a legutolsó testületi ülésünkön döntöttünk arról is, hogy a település képi rendeletet, helyi építési szabályzatot, amit törvényileg elő, hogy újra kell terveztetni ezeket minden településen. Döntöttünk arról, hogy ki lesz ennek a kivitelezője, tehát ki fogja az új településképi rendeletet megvalósítani. Ez azért fontos, mert ez szabályozza azt, hogy ki mit hova építhet, ha jön egy vállalkozó, akkor miket kell, hogy betartson. Úgyhogy a legfrissebb jogszabályokhoz szeretnénk ezzel is alkalmazkodni. Ez egy ilyen hosszú, másfél éves folyamat legalább, amíg ez elkészül. Nagyon sok szakági tervezőt kell ebbe bevonni, és hát ez egy nem is egy olcsó dolog, tehát most így emlékeim szerint ilyen 8 millió forintnál is nagyobb összeg lesz az, amibe ennek az új helyépítési szabályzatnak a kialakítását a tervezők el tudják végezni ezért a pénzért.
1: Nyáron sem maradnak program nélkül a Babits Mihály Kulturális Központ látogatói, erről Gonda Mária, az intézmény vezetője beszélt rádiónknak. A Szekszárdi Kulturális Központ igazgatója azt is elmondta, hogy idén is lesz leállás az intézményben, amikor a nagy takarítást és egyéb olyan munkálatokat végeznek el, amelyre évközben nincs lehetőség.
3: Nyáron sem maradnak természetesen program nélkül a kultúra szerelmesei, viszont azért ez egy kevésbé intenzív időszak számunkra, és nekünk is belefér majd egy kis pihenés. Intézményünk minden nyáron két hétre úgymond leáll, ez idén is megvalósul, és július 20-ától augusztus 30-áig zárva tartunk, akkor ilyenkor megtörténnek a nagytakarítások, és esetleges olyan munkálatok, amik a napi működés mellett nem tudnak megvalósulni. Természetesen a munka nem áll le, ugye most az utolsó simításokat végezzük már a szekszárdi születi napok programjain, és a következő színházi évadnak az előkészítésén. De június 23-án lesz még egy színháztermi előadásunk, a Férjek a slamasztikában címmel. Van egy kiállításunk, illetve több időszaki kiállításunk is. Június 21-ig várja az érdeklődőket még a Kulturális Központ Márványtermében Kovács Ferenc 55. Tolnavár megyei gyermekrajz pályázatának a kiállítása. Aztán június 27-ig látogatható még a messziről jött gyökeret vert, 23. országos fazekas pályázat kiállítása. Ez a három évente megrendezésre kerülő szakági pályázat 2020-ban a Hagyományok Háza, valamint a Tolnavár megyei Népművészeti Egyesület együttműködésével valósult meg. És kiemelten fontos számunkra, hogy ezen az országos pályázaton komoly Tolna bármegyei eredmény is született, hiszen a Várdon Birács Róbert keramikus fazekasmester népi iparművész a Hagyományok Háza harmadik helyezettnek járó díját érdemelte ki a pályamunkájával. Biztatok mindenkit, hogy látogassa meg ezt a kiállítást. Idén ismét helyszíne leszünk a Holokauszt emléknapnak, amire július 5-én vasárnap kerül sor. Ezt ugye nem kell bemutatnom, a történelmek egyik legsötétebb időszaka, sajnos Szekszárdot sem került el, és a Szekszárd és Szekszárd környéki zsidó személyekből körülbelül 50 ember tért haza borzasztó fizikai és lelki állapotban, és a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraeli Hitközséggel közösen minden évben megemlékezünk erről, és próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy ez soha többé ne történhessen meg. Majd Berlinger Attila polgármester úr fogja mondani az emlékező beszédet, és Finali Gábor egy liturgiát is tart. Minden évben a Szekszárdi Tücsök zenés színpad egy-egy előadással készül erre a rendezvényre. Különlegessége még ennek az eseménynek, hogy a világhírű izraeli fotós Noam Chan zsinagógákról készült alkotásai is bemutatásra kerülnek, amelyet majd augusztus 1-jéig látogathatnak az érdeklődők. Augusztus 8-án nyílik még egy újabb kiállításunk, ez a Petőfi Kulturális Program és a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg. A Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítására kerül sor, ez a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában és az ő gyűjteményi anyagából kerül el hozzánk. Ugye a Dante isteném színjátékát dolgozta fel Bencsik János ebben a kiállításban, szeptember elejéig lesz látogatható. Természetesen az államalapításunk ünnepén augusztus 20-án Szekszárdon is vannak programok, hiszen ez a városnak egyik legfontosabb közösségi eseménye is. Ugye nem csak az államalapítás ünnepe ez, hanem az új kenyér ünnepe is. A rendezvény első momentuma a belvárosi Római Katolikus templomban a kenyér szenteléssel egybekötött szentmise lesz, majd az ünnepi kenyérrel elvonulnak a résztvevők a Babits Mihály Kulturális Központba, ahol ünnepi közgyűlés keretében adják át a város kitüntető díjait, este pedig, illetve hát megkoszorozzuk ezt követően a Szent István szobrot, este pedig az Attila Fiai Társulat koncertjével zárul ez a napunk. Úgyhogy ennyi talán a nyárról.
1: Gonda Mária, Babits Mihály Kulturális Központ folyamatban lévő fejlesztéseiről is beszélt rádiónknak.
3: Mi egy KFT-ként működünk, egy KFT tartja fent, a Szekszárdi Közlekedési Nonprofit KFT működteti a Babits Mihály Kulturális Központot. Ennek a KFT-nek 100%-os tulajdonosa a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, és rajtuk keresztül több pályázat is már, több projekt is a beszerzési fázisban van. Egy energetikai fejlesztésre van lehetőségünk a Modern Városok program keretében. Itt az a terv, illetve hát most már lassan a nem csak terv szakaszában van a dolog, hogy egy napelemes rendszer kerül az intézményünkre, illetve a színháztermünkben a színházi világításnak a korszerűsítése fog megtörténni. Illetve a szekszári születi napok eszközfejlesztése még, ami belefér ebbe a Modern Városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük, hogy ezekre is gondol, és hogy a mi működésünket is próbálja segíteni. Illetve a digitális megújulás operatív program plusz keretén belül, ahol az önkormányzat és a többi intézménye is érintett, a mi intézményünk is részese ennek a konzorciumnak, ami arról szól, hogy digitális alapú energiamenedzsment rendszerek tervezés és bevezetésére kerül majd sor, és ezek majd segítik a hatékonyabb energiafelhasználást, hiszen monitorozni tudják a mostani felhasználásunkat, és abban lesznek a segítségünkre, hogy ezt az energiafelhasználást optimalizálni tudjuk. Ez az, ami most az elkövetkezendő rövidebb időszakban vár az intézményünkre. Heti körkép.

0: heti körkép.
1: Június 14-én vasárnap délután került sor a Simon Tornyai Krammer Ferenc kórus adománygyűjtő hangversenyére a Simon Tornyai Katolikus templomban. Az adománygyűjtés apropójáról Máté Imréné, a kórus egyik tagja mesélt rádiónknak.
2: Az apropója az, hogy Németországból Wittenből egy 1082 kg súlyú harang érkezett Simon Tornyára, amit ugye az ott már templomként nem üzemelő épületből leszettek, és ilyenkor szeretnék megfelelő helyre juttatni ezeket a harangokat. Ezt a harangot megvásároltuk, és itt a Simon Tornyai templomban most jelen pillanatban várja, hogy felkerülhessen a toronyba. A Simon Tornyai templomban valamikor 3 harang működött, most jelen pillanatban 2 van, és ez lesz a 3. harang, amit feljuttatunk a toronyba. Természetesen ehhez ki kell építeni a vezérlést, meg az állványzatot is meg kell erősíteni, meg hát ezt azért oda feljuttatni is elég költséges. A kórusunk úgy döntött, hogy ezzel próbál segíteni, egy kicsit az adomány gyűjtést megtámogatni. A plébános úr nagyon sokszor rendelkezésünkre adja a templomot koncertekre. Minden adventben készülünk adventi koncerttel a kórus által, és most így szeretnénk segíteni.
0: Heti körkép.
1: Több mint 300-an ültek hajóba és eveztek át a túlpartra az Asevízi nyílt napján, amely minden korosztály számára kínált programokat június 6-án. Tóth Márton szervező szerint ez nagy siker számukra.
3: Amikor ezt elkezdtük, akkor egy családi napra gondoltunk, ami minden korosztálynak kínál programokat, és megismerteti a Dunát azokkal, akik azt nem ismerik, és akik egyébként kíváncsiak rá, vagy azokkal is, akik nem kíváncsiak rá, és félnek tőle. És nem tudtuk, hogy... De nem volt belőve célcsoport. És voltak családok, voltak tinédzserek, voltak idősebbek, úgyhogy közel 1000 ember jött le a csónakházba, és 300-an ültek hajóba, és eveztek át a másik oldalra, ami egy siker, igen.
1: Dr. Kovács Antal az ASE elnöke, aki maga is gyerekkora óta jár a Dunára, rádiónknak úgy fogalmazott, hogy Paks értékeit kívánták megmutatni a szélesebb közönségnek.
4: Az ASE annak idején, majd Atomány Sporti Egyesület még a 79-ben azért jött létre, hogy az itt élő dolgozók szabadidő eltöltését biztosítsa, és közben azért kinőttünk egy nagyon jó versenysport egyesületé. Tavaly és tavaly előtt 8.-9. voltunk az országos rangsorba. Beleszámoljuk, hogy itt a Budapesti Honvéd, a Fradi, az UTEL, meg ilyenek mellett mi 8.-9. tudunk lenni. Ez nagyon erős. És ezt úgy érjük el, hogy saját nevelésű sportolókkal. Tehát ide a kosárlabdán kívül a többiek azok mind saját nevelésűek. Most a másik lábunk, ez a szabadidő. És amellett, hogy van egy nagyon jó szabadidő szakosztályunk, ahol a rendezvények száma alapvetően évente mondjuk megeléri az 50-et. Mindig próbálunk valamit kitalálni, hogy mit lehet még a közösségnek megmutatni a város és környéke értékeiből. Marcinak is, nekem is, meg annak a csapatnak, aki körülöttünk van a TLK-ban, nagyon szeretünk emberekkel foglalkozni. És mindig kitalálunk valamit. Volt ez a bringázgatom, amikor Paks környékét azoknak, aki nem is meg bringával mutattuk meg. Tavaly volt egy focizgatom dolog, itt van nyilván az atomfutás, ami ide tartozik, és most egy kicsit a vizet is akartuk megmutatni. Mert a városunk egy 17.000-es város. Nyilván ennek sok szempontból nem tudja felvenni a versenyt mondjuk Budapest vonzásával, meg egyebekkel. De amink van, az nagyon értékes, és a város jó része az például nem is tudja. És nekem az nagyon jó volt, amikor Marci mondta, hogy a 300 emberből, aki átment, az kb. 260, az még sosem volt így a Dunán. Akiket én vittem át, ott is volt azért cidri egy kicsit, és nagyon-nagyon jó volt az ámulatbeesés, hogy ez mennyire jó tud lenni a Duna. Úgyhogy igazából a sok meló volt, de az a sok csillogó tekintet, a gyerekek öröme, a szülők mosolygása, a kezdeti feszültségek után a Duna közepén már vigyorgás volt, volt, aki vissza se akart jönni. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon, nagyon megérték a szervezőknek is. Egy hosszú, fárasztó, de ahogy te is mondtad, boldog nap volt.
1: Pakson is lehet már pickleballt játszani a PSE tenisz szakosztályánál. Lakatosné Klopcsik Diana, a PSE vezetőedzője rádiónknak elárulta, hogy a pickleball három sportelemeit ötvözi, és világszerte már több millióan játsszák. Nemrég pedig versenyt is rendeztek Pakson, amelyen szép eredményeket értek el a PSE versenyzői.
5: A pickleball az most úgymond Magyarországon egy újdonságnak számító új sportág. Ezt már azért a világon több millióan játsszák. Köztük, hogy lehessen mondani híres sportolókat is, André Agassi is nagyon, nagyon benne van a pickleballba a feleségével. Ez a tollaslabdának, asztali tenisznek és a tenisznek az ötvözete. Kisebb méretű pályán játsszák, kicsitővel egy ilyen műanyagszerű floorball labdához hasonlító kis labdával. Úgymond egy olyan sportág, amit szerintem egy perc után is bárki bármilyen korosztályban tud élvezni és játszani, családszinten is, úgyhogy nagyon hamar élvezhető tud lenni a játék.
1: És ezt simán a teniszpályákon játszátok ti itt Pakson, vagy van külön pickleball pálya is?
5: Nekünk külön pickleball pálya nincsen, föl szoktuk ragasztani vagy vonalazni a pályát. Ez egy picit hosszabb, mint nálunk a teniszpályán a piros pálya. Van benne egy kicser rész, ahonnan nem szabad röptézni. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit másabb és nehezebb kivitelezni, de attól függetlenül meg tudjuk oldani edzés közben is.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a versenyről. Ugye most múlt héten volt egy verseny, ami egy több részből álló versenysorozatnak a része volt. Mit kell erről tudni?
5: Egy 4 fordulós versenysorozatunk van a pickleballból a paksi teniszcsarnokban. Ezzel most próbáljuk egy picit népszerűsíteni itt a környéken is a játékot, de egyelőre még akik jobban benne vannak az évek alatt a pickleballba, ők jöttek így Nagykovácsiból, meg még tényleg az ország legmesszebbik pontjáról. A korosztály az most nálunk úgy van meghirdetve, hogy 14-16 éves gyerekek indulhatnak, vagy egy picit fiatalabbak. 50 évesek, 60 évesek, 65 80 és 85 éveseknek van meghirdetve, de összességében nincs nagyon a korosztály megszabva, mert tényleg még akár 100 éves is nyugodtan tud játszani.
1: És azért azt árul, de 85 éves versenyző is volt?
5: Most azt hiszem a 80-as, 83 évesek voltak a legidősebbek.
1: Az nem semmi. Figyelj, de az a jó, ha valaki ilyen energikus idős ember tud lenni, hogy 83 évesen fut, teniszezik, pickleballozik, vagy bármit csinál. Ez nagyon jó egyébként ilyenkor hallani.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Heti Körkép, a Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Chicagóban a korábbi elnökök Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton, Kamala Harris egykori alelnök, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök, és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot csütörtökön értesült az MTI. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet, és egy gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület. Az Egyesült Államokban Franklin Delano Roosevelt óta az elnökök örökségét hivatalból való távozásuk után könyvtár ápolja. Az újonnan átadott intézménnyel együtt jelenleg 14 egykori elnök nevét viseli könyvtár vagy kulturális létesítmény az Egyesült Államok különböző városaiban. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon a peronoknál, és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt tegnap óta a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet az utasainak. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memóriatréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást Hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
2: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
1: 2026. május 16-án a Tengelici Borostyán Nyugdíjas Egyesület látta vendégül több nyugdíjas klub egyesület tagjait, adta hírül a település a Tengelici Hírmondó júniusi számában.

0: legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.
2: Voltam én a fény, mikor jött az én. Voltam én a tűz, mikor

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Bírálta a Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktus idején. Az Egyesült Államok elnöke ezzel arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hamis állítással vádolta őt. Mint ismeretes, egy pénteken kialakult diplomáciai vita miatt a felek külügyminiszterei között jövő hétre tervezett találkozó is lemondásra került, amelyen az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a gazdaság, biztonság és kritikus ásványkincsek kérdései, valamint az ezeket érintő amerikai-olasz együttműködés került volna terítékre. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján adta hírül az MTI. A kormányfő azt mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja a 7-es cikkely szerinti eljárásnak a lezárása volt, melyet az előző kormány alatt indított az Európai Unió Magyarország ellen. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Testmozgás, megfelelő alvás, egészséges étkezés néhány azok közül a tényezők közül, amelyek az agyi egészségünket támogatni tudják. Erről az alapellátásban vezetőként dolgozó Fige Gergely idősügyi szakember, memória tréner beszélt rádiónknak, aki a Paksi Alzheimer Café rendezvényén tartott előadást, hogyan őrizzük meg a szellemi frissességünket időskorban címmel június 10-én.
3: Maga az agyi egészségünknek a megőrzése az külső tényezőkből is áll, tehát hogyha egyrészt nem károsítjuk magunkat különböző szerekkel, legyen az alkohol vagy dohányzás, vagy inaktív életmód. Másrészt pedig az, hogy mivel tudjuk támogatni az egészségünket és az agyi egészségünket. Ilyen például a testmozgás, egészséges táplálkozás, feldolgozott élelmiszereknek a minimalizálása, a cukorfogyasztásnak a minimalizálása, megfelelő alvás, folyadékfogyasztás, ez időskorban kifejezetten hangsúlyos. Tehát ilyenekről, ilyen külső tényezőkről is lesz szó, és nyilván azokról a típus feladatokat fogom bemutatni a paksiaknak és paksi időseknek is, amit egyébként a munkám során szoktam alkalmazni.
2: A Modern Városok program keretében energetikai fejlesztés történik a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban, melynek során többek között

0: még, ami belefér ebbe a modern városok program vagy pályázat támogatottságába, és ezt szintén a fenntartóknak, a városnak köszönhetjük.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Pupréka az ulánbátori Grand Slamen értékes kvalifikációs pontokat szerzett a következő olimpiára, adta hírül az atomerőmű ESE judó szakosztálya. A legjobb 8 között a világranglistán Puppal holtversenyben azonos pontszámmal álló, az Egyesült Arab Emírségek színeiben versenyző mongol Bishreltin Korlodoi volt az ellenfele. A versenyzők ezúttal is feladták egymásnak a leckét, de most a mongol lány örülhetett. A 6. perc végén egy vazarival győzött. A Viggaszágon egy régi ismerős, a világranglistán második helyen álló Ballhaus Masa ellen kellett nyernie Puprékának, hogy mérkőzhessen a bronzéremért. Ezt sikerült is 4 perc alatt elérni, így jöhetett az összecsapás Gyertyás Rózával. A hazai vetélytárs 25 éves, a budapesti honvédese versenyzője. A verseny előtt a világranglistán a 4. helyen állt. Tavaly a zágrábi Grand Prix versenyen, az Abu Dhabi Grand Slamen, valamint idén az Európa bajnokságon is Pup győzött Gyertyás ellen. 1,5 perc után egy ipon közeli dobással szerzett előnyt a paksi versenyző, amit meg is őrzött a mérkőzés végéig, így bronzéremmel zárta a mongóliai viadalt. Pupréka a pénteken elért eredményével fontos kvalifikációs pontokat szerzett a 2028-as Los Angelesben megrendezésre kerülő nyári olimpiai játékokra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: punem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Paks FM.
2: Paks FM.

Hey, this is Imagine Dragons.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.